Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon kellemes csütörtök hajnalt kívánok, bizony már június 25-e van. Ha még esetleg nehezen nyílna a szemed, ne aggódj, nem vagy egyedül. Itt vagyok, és a következő órákban együtt próbálunk ébren maradni. Na kezdjük a legfontosabbal, hogy nagyon boldog névnapot kívánunk minden Vilmos, Viola, Vilma és Maxim nevű hallgatóknak, és természetesen a ma ünnepelt születésnaposokról sem feledkezünk meg. Azt kívánom, hogy bulizzatok egy jó nagyot. Na, ezen a hajnalon elképesztő irodalmi nagyságok előtt tisztelgünk. Ma 139 éve született a zseniális Karinthy Frigyes, a magyar humor, a szatíra és a kabaré utolérhetetlen mestere. És szintén a mai napon ünnepelnénk a világirodalom egyik legnagyobb hatású alakját, George Orwellt is, aki pontosan 123 éve látta meg a napvilágot. Az ő disztópikus vízióit most szerencsére magunk mögött hagyjuk, és garantáltan egy sokkal vidámabb napot indítunk el, úgyhogy ígyunk egy erős feketét, rázzuk meg magunkat, és hallgassuk együtt például a Richman Orchestrát, itt az Idő elmúlt a Petőfi.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar tetőzik a hőség, ma már a záporok is elkerülnek minket, úgyhogy nincs megállás, a kánikula rákapcsol egy még magasabb fokozatra, a jelenlegi számítások szerint most már a futó frissítő záporoktól is elbúcsúzhatunk. Északon és északkeleten ugyan megjelenhet néhány kósza gomoly felhő az égen, de az ország többi részén szinte teljesen zavartalanul perzselhet majd a nap. Napközben a legmelegebb órákban 31 és 36 fok közötti csúcsokra készüljünk. Bár keleten kissé majd megélénkülhet a szél, ez sem hoz igazi enyhülést. Tarts ki ma is. Itt a Petőfin, pedig szóljanak a hazai kedvencek. Folyamatosan a Pandora projekttel megyünk tovább. Ez a Nem lehet.

Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megolsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Menetrend szerint csütörtökön is hallhatod a hazai kedvenceket, különlegességeket a napindításodhoz, vagy éppen az éjszakai műszakodhoz. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Az Euchariszt elé a lázártesókat hozom, ez már is az ecsetvonás. Mindenképpen tarts velem és tekerj hangerő.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Maradunk a rock vonalon, itt csütörtök hajnalban jön a This Must Be Love, amikor a csapat nevet keresett, a tagok mindenféle ötletet bedobtak egy kalapba, és végül ez a verzió kapta a legtöbb szavazatot. Mogyorósi Tíme, a énekesnő viszont elárulta, hogy a szövegek terén fel sem merült a külföldi nyitás, mert elsősorban nekünk, a hazai közönségnek akarnak mesélni. A srácok indie rockot játszanak, amiben tökéletesen megfér egymás mellett a 70-es évek klasszikus amerikai rockja, a post-punk és a 90-es évek brit gitárzenéje. Na most jön a This Must Be Love, úgyhogy öveket becsatolni, ez a minden random a Petőfi.

0: megyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Tegnap óta csak rá tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, erre

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hallottad már a legújabb háztartási őrületet? Egy guriga WC-papírt kell betennünk a hűtőbe. Nem, szerencsére nem azért, hogy előre lejutsuk használat előtt. A dolog mögött egy meglepően hasznos, praktikus trükk lapul. A friss papír tekercs ugyanis valóságos szag és nedvesség mágnesként működik. Pillanatok alatt magába szívja a keveredő étalaromákat, és amíg ugye nincs időnk egy kiadós takarításra, addig ez tökéletesen végzi a dolgát. Ha pedig a hétvégén eljön majd a nagy takarítás ideje, akkor a drága vegyszerek helyett vessük be a jó öreg ecetet, vagy éppen a citromlevet, és mindenképp ellenőrizzük az ajtótömítéseket is, hogy az ételek ne romoljanak meg idő előtt a hőségben. Amíg vetünk egy gyors pillantást a hűtő polcaira, addig is jöjjenek a legjobb hazai zenék itt a Petőfin. A Third Planet-tel megyünk tovább. Ez a Táncol a világ.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha esetleg éppen pont elaludnál már az éjszakai műszak utolsó óráiban, vagy nagyon nehezen ébredezel és kelsz ki az ágyból, tarts velem, mert mindkettőre hozok segítséget itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés a Dirty Slippers-é már is itt, a Nyitva.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Időutazunk csütörtök hajnalban, mert hogy jön a Vintage Dolls, a hölgyek a 30-as és 40-es évek swing világát hozzák el nekünk méghozzá egy jazz quintet kíséretében. A korhű hangzás és a lenyűgöző megjelenés náluk a védjegy. A legjobb hír pedig az, hogy nemrég megjelent a legújabb albumuk. Tekerje hangerőn, jön a Vintage Dolls és a Ligetben a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Kifejezetten tikkasztó napokat élünk, úgyhogy jövök egy kis jó tanáccsal így a nyári hőségben, mert hogy ilyenkor hajlamosak vagyunk óvatosságból mindent azonnal a hűtőbe pakolni. A táplálkozási szakértők szerint viszont érdemes felülvizsgálnunk a családi szokásokat, mert néhány berögződéssel többet ártunk az ételeknek, mint hinnénk. A paradicsom például a hidegben teljesen elveszíti az igazi léthús ízét és textúráját, a vörös és fokhagyma pedig a párás belső térben sokkal könnyebben megpenészedik. Na és mi helyzet a kenyérrel? Hát lehet, hogy a hűtőpolcon később jelennek meg rajta a foltok, de cserébe pillanatok alatt kőkeményé szárad. Ezzel szemben a citromnak, a lime-nak és a levelez zöldségeknek határozottan a frissen tartó fiókokban a helyük, mert a hideg lassítja bennük lévő értékes vitaminok lebomlását. Remélem segíthettem. Egyébként, ha hazamegyek, akkor ki is veszem a hűtőből a paradicsomot, mert hogy én ilyenkor ott tárolom, ezek szerint nem helyesen. Na, így, hogy tanultunk ma is valamit, már csütörtök hajnalban, jöhetnek is a hazai kedvencek, Hibrid és Imir érkezik a folytatásra. Ez az igazuk lett, a Petőfim. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Annak kell, mi is kellünk, ébredezzünk együtt itt a Petőfin hazai zenékkel. Szép jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Június 25-e van, már csütörtök, vagyis kispéntek, úgyhogy mosolyog. A kezdés pedig a The Enehité, ez a Bírom Még. Ugye te is bírod még?
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép jó reggelt, indul a nap, és az biztos, hogy ma sem fogunk fázni. A legfrissebb számítások szerint most már a futó, frissítő záporoktól is elbúcsúzhatunk. Napközben elsősorban északon és északkeleten merészkedhet majd pár gomoly felhő az égre, de mindenhol máshol szinte teljesen zavartalanul perzsel a nap. A legmelegebb órákban 31 és 36 fok közötti csúcsokkal csap oda nekünk a nyár. Úgyhogy ma is készíts be egy nagy palack vizet, ha úton vagy, kapcsold be a klímát, és nagyon vigyázz magadra a melóban, vagy éppen a kormány mögött. Hogy könnyebb legyen a reggel indulás, jön egy újabb hazai dal itt a Petőfin, ezúttal Wolf Tamástól. Ez a Lélek kikötő. Jó reggelt!

0: beleszeretek.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Budapesten az FM 94.8-on.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép jó reggelt! A tikkasztó kánikulában ugye a csapból is az folyik, hogy igyunk eleget, hiszen a kiszáradás, a fejfájás és a gyengeség mindannyiunkat fenyeget, de azt tudtad, hogy a napi folyadék szükségleted akár egyharmadát az ételekből is fedezheted? A szakértők azt mondják, hogy a titok a változatosságban rejlik. A klasszikus lédús görögdinnye és az uborka mellett a főtt tészta, a halak, sőt a hűsítő joghurtok és a jégkrémek is rengeteg vizet tartalmaznak. A nehéz, sós, füstölt húsokat most érdemes könnyű, zöldséges grillfogásokra cserélni, egy húzósabb, izzasztóbb műszak vagy edzés után pedig egy jó tányér leves teszi a legjobb szolgálatot a szervezetünknek. Együnk könnyűt és frissüljünk fel. A legjobb hazai slágerek pedig már érkeznek is a reggeled mellé. Itt van Juli és a Come Along!

0: Innentől már tényleg csak egy karnyújtásnyira a hétvége. A csütörtök reggeledet Habóczky Máté indítja a pillanatokon belül. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Legyen szép a napod, és ha teheted, hallgasd a Petőfit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napról napra melegebb lesz, hamarosan megnyithatják az ügynökaktákat. Kiváló az idei dinnyetermés.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Napokig marad még a kánikula, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek. Meghosszabbították a vörös kódot is, ilyenkor minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Hétvégén már 38 fok lesz árnyékban. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. A városközpontban vizet osztanak. Tilos a közparkok, házi kertek locsolása a vízhálózatról. A járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az asszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozást bevezetni. Korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi kórház több épületében is. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas. Az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. A betegellátás folyamatos és biztonságos. Benyújtotta a Tiszapárt az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabálytervezetet már a jövő héten tárgyalják a képviselők. Napirendre kerül a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése is. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, közölte az Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai boltokba kerül.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, napközben 31-37 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Több helyen megúszott a hőmérő higanyszál a 20 Celsius fok alá, már ez is valami, így a felfrissülést illetően a reggelek kapcsán. Jó reggelt kívánok, 6 óra múlt, indul a Halló Magyarok 2026. június 25-én csütörtökön a Blaha Louisianával. Már is hozzák nekünk a napsütést.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: beszéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Lábas Fiki és az álompor után lassan ébredezünk, de most, hogy éjszaka sincs igazán lehűlés, az alvás sem olyan pihentető, úgyhogy ha kicsit fáradtabbnak érzed magad a napokban, az nem a véletlen műve. Hogyha utazni készülsz, és főleg ha te ülsz a volánnál, akkor számolj egy-egy plusz beiktatott rövid pihenővel és megfelelő mennyiségű alkohol, koffein és cukormentes frissítővel. Csodás magyar tájakon is időzhetsz délután 1 órától majd itt a Petőfin, ha már az alkoholmentes frissítőket említettem, a Villányi borvidék is szóba kerül, mely 22 borvidékünk közül a legdélebbi. Hévíz nem mindennapi gyógytavához is ellátogathatsz, mely világszerte páratlan a maga nemében, több mint 6 focipályányi vízfelületével a legnagyobb természetes biológiailag aktív hévíz. Továbbá Keszthely és a Balaton csodái is szóba kerülnek. Ha a következő napokra időzítetted a balatoni nyaralást, akkor jól jártál, hiszen nagyon meleg időnk lesz, sőt már-már extrém meleg, így a hétvégén a bőröd védelmére mindenképp figyelj, hiszen az UV-sugárzás is extrém erős fokozatot érhet el. A napsütés pedig a The Biebers is hozza nekünk. Sun is shining, itt a Petőfi.

0: minden magyar. Hient hallgattuk fél héthez közeledve. Jó reggelt és vidám, jókedvű reggelt kívánok leginkább, hiszen június 25-ét a Magyar Humor Napjának is említhetjük. Karinti Frigyes születésnapja alkalmából egyébként 1887-ben látta meg a napvilágot, és ha már humor, olyan klasszikusokat köszönhetünk neki, mint a Tanár úr kérem, vagy az Így írtok ti. A folytatásban jönnek a legfrissebbek, aztán pedig vár ránk a Punani Masszív és a Partizán. Tarts velem itt a Petőfi.
1: Egyedül is lazán vagyok, aztán felülem lehet üres a zsebem, gatyám, hazám.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon haladhatnak. Ha bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Akár 37 fok is lehet a következő napokban. A nagy meleg miatt péntek éjfélig másodfokú, szombattól keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A vörös kód hatáját kedd éjfélig hosszabbították meg. Fontos, hogy ilyenkor mindenki tartsa be a szükséges óvintézkedéseket, hívta fel rá a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Páldi Anna hozzátette, ilyenkor kiemelten fontos a folyadékpótlás, a szokásosnál akár kétszer is többet kell inni, a legjobb, ha ásványvizet, gyümölcslevet vagy limonádét iszunk, mivel azonban a sóveszteséget is pótolni kell, a levesek is jó hatással vannak a szervezetre. Kerülni kell azonban a cukros vagy magas koffein tartalmú üdítőket, valamint a tömény alkoholt. Páldi Anna hangsúlyozta, az idő a kisgyermekeket, az időseket, a várandósokat, a szív- és érrendszeri betegeket veszélyezteti elsősorban.
2: 11 óra és 15 óra között lehetőleg tartózkodjunk a hűtött zárt térben, mindenképpen kerüljük az extrém hőmérsékletet. Amit ajánlunk, az a kora reggeli órák, 6 és 8 óra között még alacsonyabb a hőmérséklet, illetve a naplemente körüli időszakokat. Ezt javasoljuk azoknak, akik még ebben a nagy kánikulában is valamilyen sporttevékenységet akarnak végezni, futni, kocogni, kerékpározni, mindenképpen tartsák be ezt az időkorlátot. És ezt kimondottan javasoljuk az időseknek. Az időseknek át kell alakítani a napi rendet, a bevásárlást is a korai időben, vagy a napnyugta körüli időszakban végezzék.
0: Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban. Vizet osztanak, jelentette be Balajc Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek, vízvezetékről történő locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a merencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az asszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozásokat bevezetni. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas. Az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. A betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Benyújtotta a Tisza párt az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnak, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A javaslatban szerepel a 11 tagú minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság létrehozása is, amely konkrét javaslatokkal segíteni a felülvizsgálatot és tájékoztatást adna az eredményekről. Magyar Péter kormányfő közölte, ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek, és teljesítik korábbi vállalásukat. A pedagógusok teljesítményértékesítési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. Két tiszás képviselő által benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modell egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. Müller Anna, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója azt mondta, a jelenlegi rendszer nem tükröz tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok munkájának valós, méltányos értékelésére. A javaslatról hamarosan a parlament törvényalkotása

0: Választási Bizottsága tárgyalhat.
1: A cél az, hogy a szakmai szervezetek széleskörű bevonásával olyan tér szülessen meg, amely alkalmas a pedagógusok valós teljesítményének mérésére. Az új tér legyen elfogadott és szakmailag megalapozott. Továbbá legyen kialakítva az a támogatás az igazgatók számára, amelynek segítségével jól és hatékonyan tudják kihasználni a majdani értékelési és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket.
0: Az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány kutatási igazgatója szerint a magyar euró bevezetéséről szóló kormányzati terv azt az üzenetet közvetíti a pénzpiacoknak, hogy a kabinet célja egy megfontolt és fenntartható gazdaságpolitika kialakítása. Pásztor Szabolcs emlékeztetett, az Európai Bizottság küldöttsége pénteken Budapestre érkezik, hogy az uniós fizetőeszköz bevezetéséről tárgyaljon a kormány képviselőivel. Hangsúlyozta, az euró mellett szól, hogy megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet, csökkenti az árfolyam kockázatot, valamint hozzájárulhat az árstabilitás és az alacsony infláció fenntartásához. Hátránya viszont, hogy mérséklődhet a jegybank mozgástere a monetáris politikában.
2: Megfigyelhető, hogy az euró bevezetése utáni első időszakban azért például a kiskereskedők részéről lehet nyomás az árak emelésére, ha bár ez azért nagyon szabályozott, és sokan úgy élhetik meg valóban ez egyén szintjén, hogy növekednek az árak. Ezért azt érdemes mindig figyelembe venni, hogy hosszabb távon mi történik a gazdasággal, az árak hogy tudnak esetleg egy rövidebb emelkedési átmeneti időszak után visszakorrigálni, és mi lesz a versenyképességgel. Erre rossz példa Görögország, sok kihívás elé néz most Szlovákia, de egyébként a szlovén gazdaság pedig tulajdonképpen merített az euró bevezetéséből.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedés a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Linzmeier Szilvia hangsúlyozta, a jövő héttől érvényes változás a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, azonban az árakra már most is hatással lehet.
4: Dömping mennyiségben rengeteg csomag jön hozzánk is, tavaly 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra, és nekünk is voltak ellenőrzéseink. Egy nap, a kiemelt napokon 3-500 csomagot vizsgált át a NAV, és ezek általában 40-60%-ában talált valamilyen fogyasztóvédelmi, illetve jellemzően hamisított terméket ezekben a csomagokban. Tehát itt a fogyasztóvédelem, a kereskedők védelme, emiatt fontos valamilyen változást bevezetni ebben, és ez az első lépés.
0: Továbbra is vizsgálják a Szinva-patak elszíneződésének körülményeit. A jelenlegi információk alapján a vízbe került anyag emberre nem veszélyes, közölte Miskolc város aljegyzője. Nagy Boglárka elmondta, hogy a vízfolyás a miskolci Tatár utcai fűtőmű egyik gőzfejlesztő kazánjának karbantartási munkája következtében színeződött el. Hozzátette, a polgármester elrendelte az eset teljes körű kivizsgálását.
5: Azonnali hatállyal kérte a MIHÖ ügyvezetőjét, hogy részletes tájékoztatást adjon a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló ilyen eset a jövőben ne forduljon elő. A Színvába beömlő csapadékcsatorna szakasztól egészen a szennyezettség forrásáig gondoskodtunk a csatorna teljes keresztmetszetének átmosásáról, tisztításáról, egyidejűleg a csatornába a leülepedett anyag eltávolítására is sor került.
0: Több mint 40 ezer gyermeknek nyújtanak gondatlan kikapcsolódást a nyári Erzsébet táborok augusztus végéig. Általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élők, nevelőszülői hálózatból érkezők, tanodásdiákok, valamint külön turnusokban családok is részt vehetnek a programban. Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron, az erdélyi Erzsébet táborban, illetve a Bács-Kiskunvár megyei Ágota falván dülhetnek a gyerekek. A szervezők állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A családoknak ez mindössze 1000 forintba került, számolt be róla a Darabánt Judit, az Erzsébet táborokat szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány sajtófőnöke.
6: A táborok filozófiájának a középpontjában az élményszerz és az élménynyújtás áll. A kulturált szórakozás és a kikapcsolódás, ez a fő jellemzője az Erzsébet táboroknak, de emellett élménypedagógiára épülő indirekt tanulás és kompetenciafejlesztés is szerepet kap.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás, napközben 31-37 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: Petőfi Rádió. Sport.
7: Mexikó, Svájc és Brazília is veretlenül csoport első a VB-n. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Erdei Mártól hallják. A labdarúgó világbajnokság B csoportjának utolsó fordulójában Svájc 2-1-re legyőzte Kanadát, míg Bosznia-Hercegovina 3-1-re nyert Katar ellen. Ennek köszönhetően Svájc és Kanada biztosította továbbjutását, a 4 ponttal záró bosnyákok pedig a legjobb harmadik helyzettek között már biztosan tovább lépnek. A C csoportban nem született meglepetés. Brazília 3-0-ra győzte le Skóciát, Marokkó pedig 4-2-re Haitit. A jobb gólkülönbségnek köszönhetően Brazília az afrikaiak előtt zárt a tabellán. A harmadik helyen Skócia végzett 3 ponttal, azonban a mínusz 3-as gólkülönbségük azt jelenti, hogy az alcsoport harmadikja a szintén egy győzelemmel és 2 vereséggel záró, de jobb gólkülönbséggel rendelkező Dél-Korea kedvezőbb helyzetben van a továbbjutásért folytatott versenyben. Eközben ebből a kvartettből Mexikó és Dél-Afrika kvalifikált a legjobb 32-be. A csoport zárásaként Mexikó 3-0-ra ütötte ki Csehországot, míg Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Az Eto Gavrics duplájával 2-1-re legyőzte a Ferencváros Európa Liga ellenfelét, az újvidéki Vojvodinát az Ausztriában rendezett felkészülési mérkőzésen. A győri csapatban kezdett Tóth Rajmund és Vitális Milán is, tovább erősítve a vélekedést, miszerint a Bajnokok Ligája selejtező előtt nem értékesíti a klubba játékjogukat. Zsuzsák Balázs hosszabbított a Debrecen NB1-es labdarúgó csapatával. A klub közleménye szerint a csapatkapitány újabb egy évre, azaz 2027 nyaráig írt alá. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új támogatási programot hozott létre, melynek révén a játékokon résztvevő sportolók fejenként 10 000 dolláros támogatásra lesznek jogosultak. A NOB 146. ülésén bejelentették. A támogatás minden olimpikon számára elérhető lesz. Nem csak az érmesek, nem csak bizonyos országok sportolói, hanem minden olimpikon számára. A BL győztes Burián Gergely után egy újabb magyar válogatott vízilabdázó szerződtetését jelentette be a JUK Dubrovnik együttese. A horvát klub leigazolta a BVSC pólósát, Tátrai Dávidot. Mindkét magyar játékos 1+1 éves szerződést kötött új csapatával. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: bontogattuk a virágokat. Ez volt a 100 virág itt a Petőfin. A srácok pénteken Tiszaújvárosban, szombaton pedig Tatán játszanak. Na, mai a barlangok napja is, úgyhogy jussanak eszünkbe a föld alatti világ titkai és kincsei, no meg a meleg nyári napokon egy hűsítő barlangtúra ötlete. Hogyha van Vilmos nevű ismerősöd, akár egy névnapi barlangtúrára is elviheted, hiszen ma ők ünnepelnek, Isten éltesse őket. A következő órát majd a halott pénz indítja. Hét után jön a Szívedből minden kell, itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Idén is lesz krisnavölgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
5: Igen, július 17 és 19-e között. Krisnavölgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A krisnavölgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
4: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
6: Drágám, az a tányér a dédié volt.
7: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napról napra melegebb lesz. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. Erős földrengés rázta meg Japánt és Venezuelát is.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Oldalára borult egy autó az M1-esen a főváros felé vezető oldalon Viatorvágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, emiatt torlódik a forgalom. Két autó ütközött a 76-os főúton Zalaegerszeg közelében. A 60-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető utakon, így az M1-esen Viatorbágynál, az M3-ason a fővárosi bevezető szakaszon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Budakalásztól, a 31-esen Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton Duna Haraszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Napokig marad a kánikula. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amelyet szombattól harmadfokúra emelnek. Meghosszabbították a vörös kódot is, ilyenkor minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak. Tilos a közparkok, házi kertek locsolása a vízhálózatról, a járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozást bevezetni. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szimva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkáival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Két erős földrengés rázta meg Venezuelát alig egy perc különbséggel. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, de a hatóságok egyelőre nem adtak hírt halálos áldozatokról vagy sérültekről. Felfüggesztették a tanítást, lehet a vasúti közlekedés, és bezárták a főváros Caracas repülőterét. A 7,2-es és 7,5-ös rengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Nagy erejű 7,2-es fokozatú földrengés volt Japán északkeleti részén is. Sérültekről vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A japán kormány válságstábot állított fel. A várható utórengések miatt több vasútvonalon leállították a közlekedést, és autópályaszakaszokat zártak le. Atomerőművekben és nukleáris létesítményekben nem észleltek rendellenességet.
10: Az időjárás jelentés támogatója a vízérszakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, napközben 31-37 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tiszató 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Másodfokú hőségriasztás szombattól harmadfokúra vált, vigyázz magadra ezeken a hőséggel terhelt nyári napokon. 2026. június 25-e van, csütörtök, folytatódik a Halló Magyarok. Hét után a halott pénzed indítunk, szívedből mindenkel.
3: Itt egy újabb óra,
7: kizárólag magyar zenét.

0: Ez a Haló Magyarok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Ezúttal a cél Balatonszemes, ahol mától július végéig minden csütörtökön klasszikus zene kíséretében töltheted a balatoni estéket. Ha csendesebb, elmélyültebb kulturális élményre vágysz, akkor tökéletes választás a település. A koncerteknek a Páduai Szent Antal templom ad otthont, amely méltó és hangulatos helyszínt biztosít a programokhoz. A templomi környezet és a klasszikus hangzás bensőséges atmoszférát teremt, és a program sorozat minden alkalma ingyenesen látogatható, tehát egy könnyen elérhető nyáresti kulturális programról van szó. Szemesen egyébként július 8-ától tartják a Mini Autócsodák napjait, július 10 és 12 között pedig a nyár kiemelt eseményét, a Szemes napokat koncertekkel, kiállításokkal, performanszokkal, kézművesekkel, a hónap második felében pedig a Queen Fesztivált is itt rendezik majd. Nos hát a klasszikusok és a Queen után pedig vissza a magyar kedvencekhez, ezúttal Olett 2011-es slágere következik. Ez a Hanyatt, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: is aktívan a Balatonnál.
1: A hőség továbbra is kitart, a katasztrófa védelem pedig több hasznos tanáccsal lát el minket ezekre a napokra. Vízparti pihenéskor felhevő testtel soha ne ugorja vízbe. Lassan, fokozatosan hűsd le a szervezetedet. A szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során készülj fel tudatosan a kánikulára. A legmelegebb órákban kerüld a tűzőnapot húzógy árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Viselj világos színű, jól szellőző ruházatot, UV védelemmel ellátott napszemüveget, valamint használj magas faktorszámú fényvédő készítményt és ajak ápolót. Egyébként az utcai szökőkutak vize nem alkalmas a frissítésre, úgyhogy inkább használd a párakapukat, vagy hűsd magad vízpermettel, például a csuklódon, illetve a tarkódon. Hőség idején pedig különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Legyen nálad mindig ivóvíz, és fontos, hogy a folyadékpótlás ne a szomjúságérzethez igazodjon, hanem megelőző jelleggel történjen. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, úgyhogy ezeket célszerű kerülni. A magyar kedvenceket viszont szerencsére minden évszakban bátran fogyaszthatjuk. Brains Balance, ez jön majd a hírek után. Itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napról napra melegebb lesz. A fegyver és lőszergyártás felgyorsítását sürgette az amerikai elnök. Több tucat halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Oldalára borult egy autó az M1-es főváros felé vezető oldalán Viatorbágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, emiatt torlódik a forgalom. Két autó ütközött a 76-os főúton Zalaegerszeg közelében.

0: Planokat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, több országban megdőltek a meleg rekordok. Franciaországban a nappali és éjszakai értékek átlaga 30 fokra emelkedett, ami 1947 óta a legmagasabb. A legmelegebbet 43 fokot Nyugat-Franciaországban mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. Az amerikai fegyver és lőszergyártás felgyorsítását sürgette Donald Trump, hogy feltöltsék az iráni hadműveletek és más konfliktusok miatt megcsappant készleteket. Az amerikai elnök a Fehérházban tárgyalta a vezető hadipari vállalatok képviselőivel a termelés bővítéséről. A Pentagon több céggel kötött már megállapodást rakétarendszerek gyártásának növeléséről. Tűzütött ki a Krasznodari régió egyik olajbázisán, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. Az orosz hatóságok szerint senki sem sérült meg, a helyszínen a mentőegységek dolgoznak. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy éjszaka több mint 260 ukrán drónt semmisítettek meg, emiatt több repülőtéren is felfüggesztették a forgalmat. Két erős földrengés is volt Venezuela északi részén, eddig 32 halálos áldozatról tudni. Először egy 7,2-es, majd alig egy perc múlva egy 7,5-es erősségű földmozgás rázta meg a térséget. Utána még csak nem 20 utórengést mértek. Az epicentrum a fővárostól Caracastól nem messze volt. Sok épület összedőlt vagy megrongálódott. A hatóságok túlélők után kutatnak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Napközben 31-37 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Elsárgult képeink ott vannak még az ablakban. Meghalunk félig, csak ne vesszünk el a nagyszajban. Nem vagyok ember, mert az ember nem felállt ilyen, hogy érezt.

0: aktívan a Balatonnál.
1: Az imént Balaton szemesen jártunk, és szinte a szomszédban maradunk a déli parton. Ezúttal Fonyód az úti cél, ahol egészen szeptember elejéig zenés naplementék várnak a szaploncai sétányon. Ma például egy Huszka est az Operett Színház művészeivel. Huszka Jenő legnépszerűbb dallamaival idézik meg a zeneszerző emlékét. És ha tovább megyünk a nyugati medence felé, akkor előbb-utóbb Hévízre is megérkezhetünk. Az előző órában már említettem a települést, amiről bővebben majd ma 13 óra után is szó lesz. Nos, itt is várnak ingyenes zenés nyári esték. Ma például a Late Night Jazz Szabóliával, holnap pedig Operett Varázs. Még este 8-9 magasságában is 25 Celsius fokot jósolnak a mai napon, úgyhogy minden adott egy kellemes zenés nyári esthez. Nálunk pedig a Carson Coma folytatja a zenei vonalon, akik a hétvégén majd a Fishing on Orphan játszanak, a július pedig a Sopron Festen indítják. Ez a Szemüveg Jude Law-val közösen, itt a Petőfi.

0: rizmus indítás. Habóczki Mátéval.
1: Halló magyarok!
2: A bioritmusunk lassan-lassan talán belerázódik a nyári szünetbe, és zötyögnek az utakon a mezőgazdasági munkagépek és vontatók is, úgyhogy erre mindenképpen figyelj, hogyha közlekedsz, erre figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Mindenképpen légy türelmes, illetve hogyha előzöl, akkor ez csak körültekintően nagy oldaltávolságot tartva szabad. Hogyha te is a földeken dolgozol épp, akkor nagy-nagy köszönet a munkádért, és jó munkát kívánok, no meg természetesen jó utat az egyenleten, vagy éppen simább talajon is. Na folytatásban majd a 30Y kísér, akik tegnapról náraviradóan megtartották idei első koncertjüket a Fishing on Orphan. Szeretni akart? Ezzel megyünk tovább mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
4: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
5: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
1: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
8: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napról napra melegebb lesz. Vizsgálat indult a miskolci Szinva-patakba jutott szennyeződés ügyében. Több tucat halálos áldozata és több száz sérültje van a venezuelai földrengéseknek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Oldalára borult egy autó az M1-es főváros felé vezető oldalán, Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, emiatt torlódik a forgalom. Két autó ütközött a 76-os főúton Zalaegerszeg közelében, a kiskutasi elágazásnál. A 60-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Napokig marad a kánikula, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek. Meghosszabbították a vörös kódot is, ilyenkor minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Teljes körű vizsgálatot indított a miskolci hőszolgáltató a Szinva-patakba jutott szennyeződés ügyében. A cég azonnal leállított minden karbantartási munkát. A vas és a mangán határértékének többszörösét mérték a patak vizében, amelybe valószínűleg egy mulasztás miatt a csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül juthatott vasoxid. Magzatkárosító oldószert találtak a Komáromi Ipari Park víztározójában, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint az akkumulátorgyártás szabályai nem határoznak meg felső értéket a most talált károsanyagra, ezért szorosabb hatósági kontrollt és szigorúbb előírásokat szorgalmaznak az iparágban. Legkevesebb 32 halálos áldozata és 700 sérültje van a venezuelai földrengéseknek. Alig egy percen belül kétszer is megmozdult a föld a főváros Caracas térségében. Az első 7,2-es erősségűt egy 7,5-ös követte. A munkálatok folyamatosan kutatnak a túlélők után, a romok között felfüggesztették a tanítás, lehet a vasúti közlekedés, és lezárták Caracas repülőterét. Itthon drágul a lottózás, augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat, azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok idehaza.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Timotek forgalmazója, a Kéri Farmahangeri Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Folytatódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Napközben 31-37 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Gyerkőcök vannak kedvence, ha egy traktort vagy mezőgazdasági gépet látnak útközben, a napokban, hetekben pedig vidéki utakon számítani kell ezekre a járgányokra, úgyhogy légy türelmes, jó utat kívánok! 8 óra múlt 2026. június 25-én csütörtökön a 30Y zenél nekünk.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 17 a pontos idő. Az M1-esen Budapest felé a 17-es kilométernél baleset nehezíti a közlekedést. 9 kilométeren torlódnak az autók. Sokan kerülnek Biatorbágy felé az 1-esen is, így ott is 3-4 kilométeres araszolásban lesz részed. A plusz menetidő garantált. Na az ellenkező irányban az M1-esen a 32-es 29-es kilométerek között is araszolás megy egy műszaki hibás kamion miatt, úgyhogy itt is számíts némi plusz menetidőre. A 76-oson pedig Zalaegerszeg határában ketten ütköztek, a 60-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. Emellett tart a helyszíned és a fővárosban, valamint a műszaki mentés. A Rákóczi úton a Barostér közelében a Huszár utcánál egyik irányban sem járható a belső sáv, úgyhogy torlódás van a Rákóczin befelé, illetve a Kerepesén és a Tököli úton a Barostér előtt. Légy türelmes. Megy már az Enni Sporton, illetve az ennisport.hu-n a reggeli VB összefoglaló, ezt minden nap reggel 8 órától láthatod, aztán délelőtt 10 órától majd a Strand kézilabda férfi világbajnokság közép szakasza folytatódik, méghozzá Magyarország részvételével, ezúttal majd Portugáliával csapnak össze az urak. Természetesen a szurkolás az bátran mehet. Na, aztán este folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Az E-csoportban Ecuador Németországgal játszik 10 órától. Ezt az N4sporton, illetve az N4sport.hu-n láthatod, és a Duna Vördön kerül képernyőre. Na, a Curaçao Elefánt csontpart, illetve szintén a webes felületen is követheted. Na, aztán péntekre virradóan vár még ránk Tunézia, Hollandia, Törökország, Egyesült Államok, Japán, Svédország és Paraguay, Ausztrália mérkőzések. Természetesen mindez élőben a sportcsatornán és a webes felületen. Jó szórakozást, jó szurkolást kívánok. A folytatásban pedig Hás Barna szórakoztat minket, magyar énekes gitáros dalszerző, a hazai alternatív rockzenei széna ismert alakja, akinek Zuhanó repülés című első nagylemezén kapott helyet a Meneküljünk előlem. Ez szó most, itt a Petőfim.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a Fran Palermót hallgattuk, ez volt Requiem, 8:29 a pontos idő. A foci VB-n is találkozhatunk a hidratációs szünettel, és hát itt az idő, hogy most mi is tartsunk egy ilyet. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lenni. Az alkohol, koffein és magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, úgyhogy érdemes ezeket mellőzni. Jöhet tehát egy jó pohár víz, aztán jönnek újabb magyar kedvencek is, méghozzá mangó ízesítéssel. Mango Blitz, I Feel, hamarosan a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napról napra melegebb lesz. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. Búvárokat temetett maga alá egy leomló sziklafal Franciaországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között araszolgatásra kell készülni. Az M0-ás csomópontjánál a 17-es kilométernél egy baleset is nehezíti a haladást, ott csak egy sáv járható, mögötte 9 kilométeres torlódás alakult ki a főváros felé. Az ellenkező oldalon Hegyeshalom felé Bicske térségében egy műszaki hívás kis teherautó vesztegel a külső sávban a 33-as kilométernél. A torlódás ott is meghaladta a 4 kilométert. Két autó ütközött a 76-os főút.

0: Érvényes harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. A korlátozás csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. A szakemberek a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intenek minden közlekedőt. Minden eddiginél alacsonyabb vízállást mértek tegnap a Velencei tavon. A Gárdnál 52 cm-es vízmélységet regisztráltak, ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért eddigi legalacsonyabb vízállás. A szakemberek a nyáron további apadásra számítanak. Nemzeti lobogó és Pride zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton, a Budapest Pride felvonulás idején, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely utalt arra, hogy tegnap néhány önkéntes magyar zászlókat tűzött ki a korábban eltávolított Pride zászlók helyére. A politikus megköszönte az ötletet és úgy fogalmazott, kedves gesztusnak tartja az akciót. A tengerbe omlott egy sziklafal a franciaországi Biarritzban, egy népszerű strand közelében. A lezúduló kőzet maga alá temetett két a sziklafal aljában tartózkodó búvárt. Társuknak sikerült megmenekülnie, az egyik elhunyt holttestét már megtalálták a hatóságok.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz, ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Napközben 31-37 fok várható, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8.43 a pontos idő, az M1-esen Budapest felé a 17-es kilométernél baleset nehezíti a közlekedést. 9 kilométeres a torlódás, plusz menetidővel számolhatsz. Az 1-esen is sokan próbálnak kerülni, így ott is lassabb a haladás. Mindenképp légy türelmes. Az ellenkező irányban a 32-es-29-es kilométerek között is naraszolnak a járművek az M1-esen, ugyanis egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében ketten ütköztek, a 31-es kilométernél a belső sávot lezárták, 4-5 kilométeres a torlódás, esetleg az 5-ösön Újhartyánnál letérve és Ócsánál vissza kerülhetsz. A 76-oson pedig Zalaegerszeg határában ketten ütköztek, a 60-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. A fővárosban egész gördülékenyen lehet haladni, leszámítva a Rákóczi út Baross tér közeli szakaszát a Huszár utcánál. Itt baleset történt, egyik irányban sem járható a belső sáv, úgyhogy torlódás van a Rákóczin befelé, illetve a Kerepesi úton és a Töködi úton a Baross tér előtt. 06303030380, ez a mi SMS számunk, illetve a Messengeren, Viberen szintén írhatsz nekünk üzenetet. A hőség miatt a jövő héten keddi félig van érvényben a vörös kód, mely arra figyelmeztet, hogy rendkívüli időjárással van dolgunk. Szombaton 0 órától 3 fokú hőségriasztás lép majd életbe, hétvégén akár a 40 Celsius fokot is elérhetjük az ország egyes területein. Hogyha segítségre szoruló embert látsz, hívd a 112-es segélyhívó vonalat, és különösen figyelj az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális szektorban egyébként a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A katasztrófa védelem oldalán megtalálod a légkondicionált helyiségek listáját, az autód utastere pedig az a helyiség, ami pillanatok alatt felfor még fél árnyékban is, úgyhogy még csak véletlenül se hagyd a gyermekedet, házi kedvencedet soha, egyetlen percre sem a parkoló autóban, mert lehet, hogy csak épp a kulcsodért szalasz vicca, de aztán megállít a szomszéd, 5-10 perc beszélgetés, nagyon gyorsan eltelik, észre sem veszed, és már meg is van a baj. Úgyhogy mindenképpen erre is érdemes figyelni, és hogyha mégis, nagy Isten, gyerkőcöt vagy élőállatot az autóba bezárva látsz, akkor egyből hívd a 112-t, hogyha pedig nincs más lehetőség, és nagyon nem találsz más megoldást, és már úgy érzed, nagy a baj, akkor a legtávolabbi ablak betörésével segítheted a folyamatot. Vigyázzunk tehát magunkra, egymásra, legyünk körültekintőek, a zenék pedig kísérnek, bármerre jársz, határon innen vagy túl. Paulina, odaadom most a

0: Petőfi Rádió, minden magyar, az AVS és a Viszlát nyár búcsúztatta ezt az órát, 8:58 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Érkeznek a programajánlatok Messengeren, a Petőfi Facebook oldalán, itt a Somogyvári Szent László napokra hívta fel a figyelmünket, ami most hétvégén esedékes, Szekeres Adrián és az Apostol is fellép majd, András pedig azt írta, hogy a héten pénteken, szombaton lesz a Hajdúnánási utcazene fesztivál is, 13 helyszínen, 41 formáció, 118 koncerttel, ott lesz a Konyha csapata is, no meg számos kiegészítő program, ez is igen-igen jól hangzik. A következő órában jönnek majd további tippek is, ami a kulturális programokat illeti, aztán pedig természetesen a magyar kedvencek is várnak. Blaha Lujziana, Sokat bír, mindjárt a Petőfilm. Sokat bír,
1: túl sokat. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
5: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Napról napra melegebb lesz. Több nagy erejű földrengés is volt ma világszerte.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorvágy között, arra szolgatásra kell készülni. Az M0-ás csomópontnál a 17-es kilométernél egy baleset is nehezíti a haladást, ott csak egy sáv járható, mögötte 9 kilométeres a torlódás. Az ellenkező oldalon Hegyeshalom felé Bicske térségében egy műszaki hibás kis teherautó vesztegel a külső sávban a 33-as kilométernél. A torlódás ott is meghaladta a 4 kilométert. Két autó ütközött a 76-os főúton Zalaegerszeg közelében a kiskutasi elágazásnál. A 60-as kilométernél félpályás korlátozásban érvényben. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
0: Napokig marad a kánikula, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben, amit szombattól harmadfokúra emelnek. Meghosszabbították a vörös kódot is, ilyenkor minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Legkevesebb 32 halálos áldozata és 700 sérültje van a venezuelai földrengéseknek. Alig egy percen belül kétszer is megmozdult a föld a főváros Caracas térségében. Az első 7,2-es erősségűt egy 7,5-es követte. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés és lezárták Caracas repülőterét. Nagy erejű 7,2-es fokozatú földrengés rázta meg Japán északkeleti részét. Sérültekről vagy jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A japán kormány válságstábot állított fel. A várható utórengések miatt több vasútvonalon leállították a közlekedést, és autópályaszakaszokat zártak le. Atomerőművekben és nukleáris létesítményekben nem észleltek rendellenességet. 5,6-es erősségű földrengés volt Észak-Kaliforniában, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek az amerikai hatóságok. Földrengés volt hajnalban a dél-olaszországi Nápoly térségében is. Sérültekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A 3,6-es erősségű rengés a Flegrei mezők térségében történt, ahol az elmúlt napokban is több kisebb földmozgást észleltek.
12: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, ha már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Napközben 31-37 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
12: A hírek után...
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 25-én csütörtökön. Magyar kedvencek várnak ebben az órában is. Ivan and the Parazol, Unique, Walmart, csak néhány a nevek közül. A kezdés pedig a Blaha Lúziánával. Sokat bír!
10: Itt egy újabb óra!
12: Kizáró

0: az idén-nyáron is aktívan Magyarországon.
1: Jó reggelt kívánok, 9 óra 19 perc a pontos idő. Ma kezdődik a Nyugat-Dunántúl egyik legnépszerűbb könnyűzenei eseménye, a Vízzene Virág Fesztivál Tatán. 4 nap alatt 4 színpad, valamint családi művészeti és gasztronómiai attrakciók várnak. No meg, Besenyei Péter műrepülő világ és Európa bajnok légi bemutatója. Az esemény újdonsága a Rocksziget lesz, fellép többek között a Bikini, az Ossian, a Coral Tribute, illetve a Mobilmánia Vikidel Gyulával. De a 4 nap program táviláján olyan neveket is találhatunk, mint Demjén Ferenc, Korda György és Balázs Klári, a Halott Pénz, a Parnograszt, a Bály Alex és a Step, vagy épp a Bagosi Brothers Company csapata. A háttérben már indul is a Zuhanás című dal. A csapat egyébként tegnap este Kecskeméten játszott, holnap Székelyudvarhely, aztán szombaton Tata, úgyhogy kilométerből nem lesz hiány náluk. Biztonságos utazást határon innen és túl, ha Petőfi elkísér.

0: ez a Haló Magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan
0: Magyarországon.
2: Mozdulj ki te is, bár ne feltétlenül ebben a nagy melegben, bár egy hűsítő séta, egy erdei túra, na az abszolút jó választás, vagy egy múzeumi tér az erdők témakörében például. Az Erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megújult reprezentatív állandó erdészeti kiállítása. A tárlat rendszerezi az erdőgazdálkodási munkaműveleteket, megjeleníti a természetvédelem, a közjólét és a rekreáció elveit, és interaktív, érzékletes formában mutatja be a hazai erdők kincseit. Az erdőknek kiemelt szerepük van a víz- és talajbiztonság, a klímavédelem, illetve a jövő generációinak életminősége szempontjából is. Így a kiállítás olyan fontos jelenségeket is bemutat, mint a globális felmelegedés, az állandósult csapadékhiány, vagy a társadalom fokozódó igénye az erdőben való tartózkodásra. A tárlaton több mint 100 fotó és 15 állati preparátum is helyet kapott. A Mezőgazdasági Múzeum egyébként 130 éves, úgyhogy már csak ebből a jubileumi alkalomból is megéri ellátogatni ide. Hogyha most is úton vagy, akkor vigyázz magadra. Az M5-ösön Budapest felé korábban baleset volt a 31-es kilométernél, az egysávra szűkülő pályaszakaszon több kilométeren torlódnak az autók, és erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között szakaszosan megy az araszolás. Az M0-ás csomópontjánál a 17-es kilométernél ráadásul egy baleset is volt korábban, itt csak egy sáv járható, 8-9 kilométer hosszan torlódnak még a járművek. Az 1-esen is sokan próbálnak kerülni, úgyhogy mindenképpen plusz menetidővel kalkulálj, hogyha erre jársz. És az ellenkező oldalon Hegyeshalom felé Bicske térségében egy műszaki hibás kisterautó vesztegel a külső sávban a 33-as kilométernél, úgyhogy a torlódás itt is meghaladja 3-4 kilométert. Légy türelmes, bízom benne, hogy a kellő mennyiségű beütött víz az nálad van és elkísér az úton, enélkül a következő napokban nem érdemes elindulni. No meg a magyar kedvencek nélkül Margaret Island Boldogságtól, ezt hallgatjuk a folytatásban, itt a Petőfi.

0: jobbról, balról, jobbról. Ez a Haló Magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan
0: Magyarországon.
2: 9.44 a pontos idő, beköszöntött az igazi kánikula, és ezzel együtt a balatoni főszezon is magasabb fokozatba kapcsol. A MÁV csoport a készlet erejéig ingyenes vízosztással segít a utazol a legforgalmasabb állomásokon, de fontos, hogy ne indulj el elegendő mennyiségű ivóvíz nélkül. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján már ma is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé, onnan vissza a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A saját életed is megkönnyíted, és a MÁV munkáját is segít, hogyha előre megváltod a jegyet. A Balaton az egyébként nagy teljesítményű klímaberendezéssel felszerelt motorvonatok is közlekednek, a MÁV Plus applikációban erre külön szűrővel is kereshetsz, és több állomáson párakapuk is működnek, de a főszezoni járatokról minden fontos információt, térképes segítséget egy helyen elérsz a MÁV csoport honlapján. A hőséghelyzettel kapcsolatos aktuális információk pedig, amint az időjárás okozta esetleges menetrendi változások, folyamatosan frissülnek a MÁV Inform hivatalos felületein, úgyhogy ezeket is érdemes követni, hogyha a közösségi közlekedést választod itt az előttünk álló napokban, hetekben, illetve nyári hónapokban. A folytatásban pedig a Follow the Flow csapatának zenéjét választjuk. Ez a Szélcsend, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, 9:57 a pontos idő, a Well Hello és a Halottpénz közös felvételével búcsúztattuk ezt az órát, ez volt az Emlékszem Sopronban. Sopron térségében is elérjük már lassan-lassan a 30 Celsius fokot, az országos átlag most 28,5 fok, a napi meleg rekord pedig 38,3 Celsius fok, ezt még 62-ben Szarvason mérték. A következő órát pedig majd Majkával indítjuk, jön a Mindenki Táncol, itt a Petőfi. Hey,
1: a 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: A kemény hétköznapok után
8: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
7: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
8: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
7: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
8: De azért legyél éber.
7: A magyar zene most szombaton és vasárnap
8: nyereményt ér.
7: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
8: Minden magyar.
9: Drágám, az a tányér a dédié volt.
10: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Novák József.
7: Ez a Petőfi Rádió.
12: Napról napra melegebb lesz. Több nagy erejű földrengés is volt ma világszerte. A fegyver és lőszergyártás felgyorsítását sürgette az amerikai elnök.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan araszolgatásra kell készülni. Az N0-ás csomópontnál ráadásul a 17-es kilométernél egy baleset is történt, csak egy sáv járható, 9 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé Inárcs és a 30-as Ócsa csomópont között. A 31-es kilométer közelében egy sávra szűkül a pályaszakasz, több kilométeres a torlódás. Az M7-esen Letenye felé Kápolnásnyék térségében is baleset történt, a 43-as kilométernél csak egy sáv járható, 4 kilométeres az araszoló kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
12: Több erős földrengés is történt világszerte az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es, majd egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg. Eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek az amerikai hatóságok. Olaszországban, Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásunkért 500 forint adományjal lehet segíteni a bajba jutottaknak. A segélyszervezet már felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Szövetség helyszínen segítő partner szervezetével. Ha valaki nagyobb adományjal szeretne segíteni, azt a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással megteheti. Folytatódtak az orosz és ukrán drón támadások. Oroszország éjjel ballisztikus rakétával és több mint 90 drónnal támadta Ukrajnát. A csapásokban civilek sebesültek meg, és lakóépületek, valamint infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Oroszországban egy krasznodari olajbázison keletkezett tűz, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. A Moszkva által ellenőrzött Donyecki régióban hárman meghaltak ukrán támadásokban. Az amerikai fegyver- és lőszergyártás felgyorsítását sürgette Donald Trump, hogy feltöltsék az iráni hadműveletek és más konfliktusok miatt megcsappant készleteket. Az amerikai elnök a Fehérházban tárgyalta a vezető hadipari vállalatok képviselőivel a termelés bővítéséről. A Pentagon több céggel kötött már megállapodást rakétarendszerek gyártásának növeléséről.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher szakértő Timotech forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Napközben 31-37 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra, folytatódik a Halló Magyarok, és egyben kezdődik az utolsó 60 percünk, ami a mai napot illeti. 2026. június 25-e van csütörtök. A testmozgással csak óvatosan itt a nagy melegben, minden esetre tánccal kezdünk. Jön Majka!
2: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Ákos zenéje szólt a Petőfin. Most szombaton, június 27-én este 10 óra 5 perckor mutatja be a Duna Televízió a Vörös Csokoládé című tévéfilmet, amelyhez Ákos írta a filmzenét, illetve első egész estés filmzenéje ez. A történet megtörtént eseményeken alapul, a II. Világháború végén és a 70-es években játszódik. És ha már a Dunánál tartunk, a Nyár 26 magazin műsora minden reggel 10 órától jelentkezik a Réfülöpi mólóról. A mai adásban Hegedűs Bori és Tempfli Erik lépnek színpadra. Kiderül, miköze a Kölyök Korgiknak a Pilateshez, új életet kap egy régi fabútor, és a Veszprémi Petőfi Színház nyári előadásai is szóba kerülnek. Hogyha pedig jelenleg Budapestről épp a Balaton irányába tartasz, akkor számíts némi megtorpanásra az M7-esen. Erre azt írja, hogy Pákozd és Velence között a belső sávban egy ráfutásos baleset volt, 1-2 kilométeren, azért kisebb torlódásra lehet számítani. Köszi szépen az infót, erre vigyázz magadra. Az utastérbe is odavarázsoljuk a balatoni hangulatot az Amor fördögökkel. Nekem a Balaton, itt a Petőfi. Film.

0: Petőfi Rádió.
1: Nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki hazatalál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki hazatalál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:11 pontos idő, szép napot, jó reggelt, jó utat kívánok. A helyszínen is tart a fővárosban a műszaki mentéssel együtt az első kerületben, az Alkotás utcában, a Királyhágó utcánál, úgyhogy itt mindkét irányban sávzárás van és torlódás. A hőségriadó miatt pedig módosult a hétvégi kamionstopp, úgyhogy június 28-án vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz majd mindez érvényben. A hőség mellé pedig extrém erős UV-sugárzás is társul, úgyhogy mindenképpen gondoskodj a bőröd megfelelő védelméről, és országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A saját kertekben természetesen nem tilos grillezni, bográcsozni, de a tüzet semmiképp ne hagyd felügyelet nélkül, a végén pedig gondoskodj a megfelelő oltásról és hűtésről, ellenkező esetben a szikrák, a szél segítségével tüzet okozhatnak, és hát talán nem is gondolnánk, de a parázs akár napokig is képes izzani, úgyhogy nem érdemes félvárról venni a sütögetés utáni feladatokat sem. Úgyhogy csak körültekintően a folytatásban Kali Sanders András hűti a hangulatunkat a Joy című dallal. Itt a Petőfi.

rien. Je ne pourrai plus jamais me toucher. Qui l'a dit?

0: az örök tél.
1: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
2: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
3: Ez volt Diaz Mentával az idegen, itt a Petőfi, lassan-lassan pedig 11-kor majd egy ismerős következik Mákat a személyében, ezúttal is programajánlatokkal vár 13 órától kirándulási tippekkel. Délután jön Szikor Atomi, estétől kívánságműsor, 9-től Kultúrfitness, aztán 11-től pedig a kitekintőben vizsgálgatja majd Fekete Laci na világzenei termését. A folytatásban pedig egy fiatal tehetség érkezik még hozzá Lauri személyében. Süli Lauráról van szó egész pontosan. Ez a Kontaktiba, itt a Petőfi.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: mert műszakot indítani tudni kell.
1: Már is 11-et mutatnak az időjelzők, a hőmérők pedig lassan mindenhol 30 Celsius fok fölötti értéket, úgyhogy vigyázz magadra ebben a nagy hőségben, hogyha esetleg az elmúlt egy órában az ivószünet nem volt meg, akkor most mindenképp jöhet na a kellő hidratáció. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt 5 órában velem tartottál, a Bocki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk, bármerre jársz határon, innen és túl, tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
0: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
3: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt.
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Napról napra melegebb lesz, ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Javultak a munkaerőpiaci mutatók.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak a járművek. Távolabb Moson-Magyaróvár térségében, de szintén a főváros felé vezető oldalon bontják a terelést. A 169-es és a 166-os kilométer között a belső sávot lezárták. Egyelőre nincs különösebb fennakadás. Két autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében. A 31-es kilométernél csak egy sáv járható. 4 kilométeres a torlódás. Két autó ütközött a 76-os főúton Zalaegerszeg közelében, a Kiskutasi elágazásnál. A 60-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyeket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Javultak a munkaerőpiaci mutatók májusban. A munkanélküliségi ráta 4,3%-ra csökkent, a munkanélküliek száma pedig 209 ezer volt, ami az idei év legalacsonyabb értéke. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35 ezerrel, 4 millió 654 ezerre emelkedett, ami 7 havi csúcsot jelent. Legkevesebb 32 halálos áldozata és 700 sérültje van a venezuelai földrengéseknek. Alig egy percen belül kétszer is megmozdult a föld a főváros Caracas térségében. Az első 7,2-es erősségűt egy 7,5-es követte. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után. Felfüggesztették a tanítás, lehet a vasúti közlekedés, és lezárták Caracas repülőterét. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet segíteni a bajba jutottaknak. Ha valaki nagyobb adománnyal szeretne segíteni, azt a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással megteheti.
0: Petőfi Rádió Sport.
11: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A labdarúgó világbajnokságon megkezdődött a csoportkör harmadik utolsó fordulója. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot, és Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen. Így a 100%-os teljesítménnyel a négyes élén végző Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább, amely vasárnap Kanadával találkozik a kieséses szakaszban. Dél-Korea még reménykedhet a továbblépésben, Csehországnak viszont véget ért a világbajnokság. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta fölül Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek, Katar búcsúzott a VB-től. A céljelű kvártetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább, Haiti befejezte szereplését. A labdarúgó világbajnokságon ma 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Holnap éjjel 1 órától Japán Svédország és Tunézia Hollandia, hajnali 4 órától Törökország Egyesült Államok, valamint Paraguay Ausztrália találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport, az M4 Sport Plus, illetve a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A Tajvan elleni kiütéses 46-10-es győzelem után Tunéziát is magabiztosan verte 32-24-re U20-as női kézilabda válogatottunk a kínai világbajnokságon. Ezzel csapatunk a középdöntőbe jutott.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Napközben 31-37 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: 11 után ma is, mint mindig indul az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Aktuálisan is részletesen hozom a kínálatot, mindig megtudhatod, hogy hol és mi minden vár rád. Ha valami kimaradna, segíts, 0-30-30-30-380 a számunk, SMS és Viber üzés jöhet.
0: Itt egy újabb óra. Kizáról.

0: Sziasztok, Szaja Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió. I'm drifting like wood on the open sea,
1: caught in a current that swallowed me. Ez a legújabb magyar zene.

0: van. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Számíthatsz rám, a programokról van szó, mindig megtudhatod, hol és mi minden vár rád. Hamarosan jön a Szobi Városnapok, például lehet készülni. Ez a település egyik legfontosabb nyári közösségi eseménye. Egy háromnapos programsorozat, aminek fő helyszíne ezúttal is a Dunapart lesz, ahol a folyó közelsége, a szabadtéri programok és a nyári hangulat együtt teremtenek különleges fesztivál élményt. Ráadásul ez a jubileum 25. alkalom, így jó lehetőséget kínál a Városnapok arra, hogy a helyiek és a környékről érkező látogatók együtt ünnepeljenek, találkozzanak, kikapcsolódjanak és részt vegyenek Szob egyik legkedveltebb rendezvényén. A Dunaparti helyszín ugye különösen hangulatosá teszi az eseményt, hiszen ott a vízparti környezet, nem beszélve arról, hogy a Szobi Városnapok hagyományosan több korosztály számára is kínál programokat, családi és gyerekprogramok, kulturális műsorok, helyi közösségek bemutatkozásai, zenei produkciók, szabadtéri kikapcsolási lehetőségek mind-mind helyet kapnak. A Városnapok nem csak szórakoztató esemény, közösségi ünnep is, tehát Szob értékeit, hagyományait és vendégszerető hangulatát állítja a középpontba. A Dunaparti rendezvény azoknak is kellemes nyári program lehet, akik tartalmas hétvégi kikapcsolódást keresnek a Dunakanyar térségében. Szob fekvése, vízparti hangulata és természeti környezete különösen jó hátteret ad a Városnapoknak. És sok-sok minden vár rád, például a Mohács 500 emlékév alkalmából magyar lovagi tábor, korabeli tábori élet, fegyverbemutató és torzsalkodás, de indulhatsz bringatúrára is, lesznek veterán autók és motorok, lehet sárkányhajózni, és persze több fellépő is lesz, bemutatkoznak például különféle táncegyüttesek, ezen kívül a Gitano is koncertet ad, utcabál is lesz a Szobi Városnapokon. A 06303030380 as számunkon lehet csatlakozni, mindig jó programötletekkel neked is, ne feledd az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsora minden hétköznap ilyenkor 11 és 1 óra között jelent.

0: minden nap.
1: Itt az aktuális kínálat, számíthatsz rám 11 és 1 óra között. Szép napot, jó munkát, kellemes időtöltés, jó nyári szünetet kívánok mindenkinek. Gyeres Diás, lehet célpont? Nagymezőn rendezik a Gyöngy gyógyító falu eseményt, vagyis az alternatív gyógyulás segítő megoldások a természet és a teremtés erőinek támogatásával lesznek előadások, meditációk, feltöltődés. Már egy reggeli mozgással, tájcsival lehet kezdeni a napot, aztán a szavainkban kódolt teremtő erőről is szó lesz, illetve ameddig a tudat ér, a generációs felejtés és az elmúlás valóságáról is hallhatsz előadást. Határaink, korlátaink, erről is beszélnek majd, de lesz jóga, szóba kerül a méhek csodálatos világa, lesz interaktív beszélgetés a tündérek útján, a Balaton szakrális rendszereiről is megtudhatsz mindent, de lesz csoportos lélekfestés, arról is tudhatsz majd többet, hogy hogyan hatnak a színek a lelkünkre, hangtálfürdős meditációt is tartanak majd, illetve a magyar feng shui-ja vagy a térrendezés hagyományairól is több mindent megtudhatsz. Persze ez csak egy pár a sok közül, Gyöngy gyógyító falu, ne feledd, Gyenes Diáson. Sok további programötlet pedig itt a Petőfi és az Imago Mundi.

0: magyar zenét határtalanul online.
1: Petőfi Rádió.
2: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így, pedig rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, jó munkát, szép napot, jó nyári szünetet kívánok, hogy hol és milyen programok várnak rád, ez mindig kiderül ilyenkor 11 és 1 óra között. A Balaton környéke sok-sok izgalmas pillanatot tartogat, például a zene pavilloni esték Balaton szemesen. A koncertsorozat változatos zenei kínálattal érkezik, a kamarazenei hangulattól a Dixielanden és tribute koncerteken át, a jazzes, könnyedebb nyáresti produkciókig. Mindig este 8 órakor kezdődnek, úgyhogy a koncertek kellemes esti kikapcsolódást kínálnak azoknak, akik Balaton szemesen töltik majd a nyarat, vagy egy hangulatos balatoni zenei programot keresnek. A zenepavilloni esték első hétvégén 3 koncert is várja majd az érkezőket. Most pénteken Vince Lilla kamara koncertje nyitja a sorozatot, szombaton a Happy Dixieland Band lesz színpadra, vasárnap pedig a Jazzy Pop Duo koncerthez járja a hétvégi programsort. Lesz a július első napjaiban ismét egymás követik a koncertek, lesz szerelemvonat, vagyis Damien tribute zenekar, akik megidézik a jól ismert dalokat, sőt harmonika művész trió is koncertet ad majd, illetve a júliusi koncert sorozat majd 31-én pénteken zárul, amikor a Vagabond zenekar koncertje várja a balatonszemesi közönséget. Hogy hol és még milyen események kínálkoznak, ez kiderül itt a Petőfi, ne feled 11 és 1 óra között mindig számíthatsz rám, ha programokról van szó. Ilyenkor hallatod az Itthon Otthont, a Petőfi Rádió program ajánló műsorát.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az időjárás pedig napról napra egyre melegebb, a legforróbb tájakon szombaton jó eséllyel 40 fokot is elérhetjük, és nem kizárt a 41 fok sem, úgyhogy biztosan több napon át megdönthetjük majd az évszázados meleg rekordot. Szombaton 0 órától kedd éjfélig a legmagasabb szintű 3-fokú hőség riadó lesz érvényben. Készülj, hiszen fizikailag és mentálisan is egyaránt megtereli a szervezetet, a következő napokban is tartósan extrém meleg. Itt a Petőfin, hogy hol és milyen programok várnak rá, ez pedig továbbra is kiderül, már is folytatódik az Itthon Otthon, a We Are Rockstars-szal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsor ajánló után...
1: frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napról napra melegebb lesz. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Több tucat halálos áldozata és több száz sérültje van a venezuelai földrengéseknek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak a járművek. Két autó ütközött a 76-os főúton Zalaegerszeg közelében a Kiskutasi elágazásnál. A 60-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Fokozódik a hőség, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. A szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. A hőség hétvégén tetőzik, akkor 40 fok is lehet. Szombattól a legmagasabb szintre 3-fokúra emelik a hőségriasztást. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Legkevesebb 32 halálos áldozata és 700 sérültje van a venezuelai földrengéseknek. Alig egy percen belül kétszer is megmozdult a föld a főváros Caracas térségében. Az első 7,2-es erősségűt egy 7,5-es követte. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után. Felfüggesztették a tanítás, lehet a vasúti közlekedés, és lezárták Caracas repülőterét. Készenlétben áll a baptista szeretetszolgálat speciális mentőegysége, hogy segítsen a venezuelai földrengés után. Közölték, a különleges csapat 8 mentővel és 3 keresőkutyával áll rendelkezésre. A karitatív szervezet emellett gyűjtést is kezdeményezett az áldozatok javára, utalni, illetve adományozni is lehet online a szolgálat oldalán. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét. Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NK-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban, írja a Telex a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szóvivőjére hivatkozva. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják a hatóságok.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Napközben 31-37 fok várható, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora sok-sok eseménnyel. Gyula, Veresegyháza, Kiskulaszháza, Veszprém is vár. Hogy pontosan hol és mi mindennel készülnek, ez is kiderül a folytatásban itt a Petőfin. Tarts veled, és a We Are Rockstars-szal ezt az órát ők indítják.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról

0: Otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Azt mondom, Gyula, mi jut elsőként eszedbe? A város neve hallatán sokaknak a Gyulai Vár, vagy éppen a Hungarikummá minősített gyulai kolbász, vagy éppen a Gyulai Várfürdő jut eszébe. Mind-mind meglátogathatod, kipróbálhatod, és ne feledd, hogy a körösvölgyi sokadalom is vár, a Dél-Alföld népművészetének ünnepe. Egy háromnapos folklór fesztivál a történelmi hangulatú Gyulai Vár előtti téren, ahol néptánc, népzene, kézműves bemutatók, népművészeti vásár, családi programok és gyerekfoglalkozások idézik meg a magyar népi kultúra sokszínűségét. A színpadi programokban a legfiatalabbaktól a szép korúakig több generáció is bemutatkozási lehetőséget kap, a fellépő pedig tánccal, zenében, énekkel és mesemondással hozzák közelebb a látogatókhoz a népi hagyományokat. A fesztivál fontos része a népi kis mesterségek jelenléte is. A körösvölgyi sokadalom teljes időtartama alatt az Alföld Népművészeti Egyesületeinek több mint 70 alkotója várja az érdeklődőket, mesterségbemutatókkal, játszóházal és népművészeti vásárral. Test közelből lehet megismerni a hagyományos kézműves technikákat, miközben egyedi időtálló termékek közül lehet válogatni. Az idei rendezvény kiemelt témája pedig a fazekasság lesz. A fesztivál ideje alatt kiállításon mutatják be a hagyományos mesterség értékeit. A mesterségbemutatókon pedig a fazekasság fortíjaiba is betekintést nyerhet. A családok számára is tartalmas kikapcsolódást kínálnak, gyermekfoglalkoztatók, vásári komédiások, mesemondók, játszóházak és régi módi játszótér is várja a legkisebbeket. Mindhárom nap korabeli ügyességi és népi játékokkal is lehet tölteni az időt, miközben a felnőttek népzenei és néptáncos programok, vásári forgatag és szívélyes vendéglátás mellett kapcsolódhatnak ki. Körösvölgyi sokadalom, ne feledd, Gyulán, érdemes meglátogatni. Még itt a Petőfin, a Quimby folytatja.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Vízpart, strandok, medencék, árnyékban megbújva egy jó hűsítő, például valamelyik pincében, esetleg barlangban. Ezek mind-mind jó választások lehetnek, vagy például egy kis erdei kiruccanás. És persze sok egyéb program lehetőség, amiről részletesen mindig itt a Petőfin hallhatsz 11 és 1 óra között. Veresegyház város ünnepe is közeledik, például egy kétnapos esemény a városavatás évfordulójához kapcsolódva. Több helyszínen kínálnak családi, kulturális, gasztronómiai, zenei programokat. Lesz térmozi, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves és gasztronómiai forgatag, katonai bemutató, történelmi játék, valamint több koncert is. A színpadon többek között fellép a Szerelem vonat, vagyis a Damien Tribute zenekar, a Red Van House, Molnár Ferenc Karamell, és térmozi is lesz, visszatérve Damien Ferenchez, a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet fogják bemutatni, de készülnek Habágyúval is, illetve musical show-val és sok egyéb érdekességgel. Ha Veresegyházon jársz, ne feledd, vagy az a környék, városünnep vár. De lehet jó választás Kiskulaszháza is. Lászlónapi vigasságok várnak hamarosan, egy olyan háromnapos mini fesztivál, ami az egész család számára felejthetetlen élmény nyújt. A jubilomi rendezvényen színpadra lép többek között a TNT, az Anne and the Barbies, illetve Jani Csákvetsz, lesz fergetek parti, valamint számos helyi és vendégfellépő gondoskodik majd a jó hangulatról. A hagyományok, a közösségi élmények és a szórakozás idén is találkoznak, tehát egy felejthetetlen hétvégén Kiskulaszházán a Lászlónapi vigasságok keretében még fakanál párbaj főzőverseny is lesz. 0630303380, ez az elérhetőségünk, SMS-ben vagy Viberen, te is küldhetsz jó programötleteket, míg jön a kávészünet.

0: Itthon, otthon, van programod. A stúdióban.
1: Meghatóan kitartást a hőségben, jó nyári szünetet, jó munkát kívánok mindenkinek. A következő napokban is ugye tartósan extrém melegre kell számítani. Úgyhogy ha teheted, akkor árnyékban, légkondicionált helyiségekben tartózkodj. Ezek elérhetőségéről egyébként a katasztrófavédelem weboldala mindig tájékoztatást nyújt, sőt a hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett ingyenesen letölthető víz applikáción keresztül is. Ha pedig Veszprém környékén jársz, akkor ne feledd, hogy ott tartják a Kabóczi Ádé családi fesztivált, ami minden évben ilyenkor június utolsó hétvégén érkezik, és a gyerekek által jól ismert Boróka királynő is ott lesz, aki a programok között személyesen is találkozik ilyenkor a családokkal, mesél, játszik és örömmel vezeti be a legkisebbeket a fesztivál mesés világába. A szabadtéri rendezvény központi helyszíne a Gabócan Báb Színház Deák Ferenc utcai parkja, ám az évről évre bővülő program kínálat a város egyik különleges helyszínén, a Szerelem szigeten is otthonra talál. A fesztivál minden korosztálynak kínál élményeket, koncertek, bábelőadások, óriás bábok, tematikus játékterek, kézműves foglalkozások, tudásmegosztó pavilonok és táncházak várják a látogatókat, a legkisebbektől egészen a nagyszülőkig. A rendezvény egyik legkülönlegesebb és legjobban várt programja pedig az éjszakai kalantúra. Ilyenkor lámpások fényénél lehet útnak indulni, hogy közösen megold az aktuális rejtélyeket, legyőzd a halált, úrjálja egy tűzokádó sárkány eszén vagy más mesebeli kihívásokkal néz szembe. A kaland során a gyerekek segítséget kapnak a színház munkatársaitól, így a Kabóczi Ádi birodalmában tett utazás ismét emlékezetes élménnyé válhat. Lóczi játszik koncert is lesz, és sok-sok egyéb érdekesség, például a záró ceremónia, táncháza Fitos Dezső társulattal. Kabóczi Ádi családi fesztivál tehát hamarosan Veszprémben, itt a Petőfin pedig most a Kompakt Diszkó folytatja.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt időszak legfontosabb történéseiről a hírekben hallhatsz összefoglalót már is. Utána pedig jön az Aporozset.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Idén is lesz krisna-völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
6: Igen, július 17 és 19-e között. Krisna-völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festéssel, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A krisna-völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
5: Információk és jegyelővétel búcsú.krisna-völgy.hu.
7: Drágám, az a tányér a dédié volt.
8: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
12: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
13: Let's go!
14: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
14: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
14: a Petőfi Rádióban.
15: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
16: Napról napra melegebb lesz. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek. Különösen Tata és Szárliget között egy jó 25 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes az autópályára. Javítják a szalagkorlátot az M5-ösön Röszke felé, Lajos Mizse és Kecskemét között. A 73-astól a 75-ös kilométerig lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, a torlódás 2-3 kilométeres. Az M0-ás keleti szakaszán az M5-ös felé vezető oldalon az M5-ös csomópontnál a műszaki rendszer karbantartását végzik, a 31-es kilométernél a belső sávot kell választani, 3 kilométeres az arra szóló kocsisor. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
16: kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd. A honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vörös kód protokoll, és eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe, az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalan embereket ivóvízzel és szükség esetén elhelyezéssel. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét. Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NKA-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják a hatóságok. Búzs Balás szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása. Az NKA volt alelnöke azt mondta, vallomást tett és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, soha nem vett részt bűncselekményben, vagy törvénytelen döntés meghozatalában. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövid távú szállások arányát kerületi, lakónegyed és társasházi szinten határozzák meg. Kerületi szinten legfeljebb 3,5% a korlát, a társasházakban pedig 20% egységesen. Új szálláshelyek csak a társasház hozzájárulásával nyithatnak a jövőben. A koncepció alapján kialakítandó szabályozást októberben tervezik majd elfogadni, és 2027. január 1-én léphet majd hatályba.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Napközben 31-37 fok várható, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
13: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
17: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Szép délutánt, hajvédel, szép, akkor nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Desszertként pedig már is változatos magyar zenei kínálat fogad itt a Petőfin. Zaporozsát szőkvisznek a következő útra itt a Petőfin. A L'amour toujours, kellemes délután.
19: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Petőfi Rádió minden magyar, és sok-sok felfedezése már ott csoda hely az országban, ami nem csak termálfürdőkben rendkívül gazdag, a Kárpát-medence klímája ősidők óta kiválóan alkalmas ugye bortermesztésre is, ami a turizmusban is érezhetően körvonalazódik. 22 borvidékünk közül a legdélebbi igazi turista paradicsom, mert rendkívül kedvelt a bor és gasztroturisták berkeiben, az ország legjobb vörös bor termő területe, amiről beszélek éppen, a szédítően jó borok mellett pedig sok műemlékvédelem alatt álló Festi pincesor is kirándulásra csábít, úgyhogy ne hagyd ki Villánykövesdet például, vagy egy Palkonyát, de Pécs vagy a Tenkes kapitányának forgatási helyszíne, a Siklósi vár, és akár a Mária Gyűdi kettemblom is felkerülhet a bakancs listádra. A Villányi borvidék mellett Hévíz és Keszthely környékét is felfedezheted velem itt a Petőfin. Tarts velem!

Petőfi Rádió minden magyar, és ha már az Annán a Barbiz is a Balatont idézi, akkor ne feledd, hogy a balatoni települések közül például Keszthely az egyetlen olyan városka, ami tekintélyes városi múlttal rendelkezik. Sőt, az egész belváros, parkmenti villasor, Balaton partja és az egész szellemisége a festetítség korát idézi, akik nem csupán kórházat és gimnáziumot létesítettek, hanem Európa első agrárfőiskoláját is, sőt a balatoni és hévízi fürdőzés alapjait is neki köszönhetjük. Gondoljunk csak az ikonikus Keszthelyi szigetfürdőre, vagy a hévízitóra, ahol az első fürdőépületek Gróf Festetics György nevéhez fűződnek. Keszthely tehát egy nagyon is szerethető kismároska, csodás belvárossal, csodás parkban álló mesés barokk kastéllyal, ahol érdekes

Petőfi Rádió, minden magyar. Bebarangoljuk az országot, hiszen rengeteg látnivaló, felfedezni való már. Például a hévízi tófürdő, amelynek nem csak a látványa csodás, világszerte páratlan, a maga nemében több mint 6 focipályányi vízfelületével a legnagyobb természetes, biológiailag aktív hévíz, mely egész évben alkalmas ugye a kinti fürdőzésre is. Jótékony hatását már a rómaiak is élvezték, akik az iszapot taposvány hitették a különböző végtag fájdalmaikat, de független attól, hogy fájnak-e az izületeink, az acélkék kellemesen meleg vízben, tündérrózsák közt úszni, minden évszakban felejthetetlen élmény, amiért a bőrünk is hálás lesz majd. Éves szinten nem véletlen, a főváros után hévíz büszkélkedhet a legtöbb vendég éjszakával. És akkor visszatérve a tóban úszkálva, a vízben lévő jótékony összetevők nem csak a bőrön át szívódnak fel, hanem a belélegzés útján is. A gyógyiszap pedig nem csak bársonyossá teszi a bőrt, de orvosi előírásra célzott pakolások formájában reumás, neurológiai, bel- és nőgyógyászati panaszokat is enyhít. Hévíz és a tündérrózsás gyógytó lehet egy célállomás tehát az idei nyáron. Itt a Petőfin pedig további érdekességek jönnek az országból. Tarts velem a 0 30 30 30 380 as számon, pedig nyugodtan szólj hozzá.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és sokan bizonyára megcélozzák majd a vízpartokat. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell majd számítanunk. Szombaton 0 órától kedd éjfélig a legmagasabb szintű 3. fokú hőségriasztás lesz érvényben. Ugye a legforróbb tájakon szombaton jó eséllyel a 40 fokot is elérjük, de a 41 fok sem kizárt, úgyhogy erre készüljünk. A magyar tenger pedig sokunk riviérája, a nyár szimbóluma, ami nem csak a magyar turisták kedvelt úti célja, és nem csak nyáron hívogat. Két szemközti partja ugye különbözőbb nem is nagyon lehetne, még az autópályán is könnyen elérhető lapos déli part lassan mélyülő sekély vízével, inkább valódi fürdő paradicsom, addig az ikonikus vulkáni kúpokkal szegélyezett északi part a természetmesés kincses kamrája, bazaltorgonákkal, kőtengerekkel, tavasbarlanggal, szőlőhegyekkel, várromokkal, túraútvonalakkal és kilátókkal. Az aktív sportok szerelmeseinek tehát nem csak maga a tó kedvez, a bringások is kedvükre kerülhetik a Balatont a körben kiépített bicikli úton. A déli part strandjairól pedig a Szántódi révből menetrend szerint közlekedő kompon akár autóval is átruccanhatunk a szemközti Tihanyi félszigetre, ahol az 1000 éves apátság és egy lenyűgöző falucska már temérdek felfedezni valóval. Van ott vízhang, levendula, gejzírmezők, barlanglakások, kilátók és egy belső tó, ami 30 méterrel a Balaton vízszintje felett fekszik. A legnagyobb valaha kifogott balatoni harcsa képzel 103 kilót nyomott, úgyhogy ha horgászni támad kedved, ez az a rekord, amit megdönthetsz. A legnagyobb balatoni lángos átmérője pedig tudomásom szerint 2 méter volt. Na, ennyit a számokról. Itt a Petőfi, a friss hírek után jön a Szupernem is.
1: Órák csak percek, de úgy érzed, egy nap egy év.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Koncert este, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
9: A kemény hétköznapok után.
10: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
9: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
10: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna Film jó voltából.
9: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
10: De azért legyél éber.
9: A magyar zene most szombaton és vasárnap
10: nyereményt ér.
9: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
10: Minden magyar.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Tóth Éva.
9: Ez a Petőfi Rádió.
13: Újabb intézkedések segítik a hőség elleni védekezést, teltházas idén is a Balaton átúszás. Fokozódik a kánikula, napról napra melegebb lesz.
9: Petőfi Rádió, közlekedés.
13: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek, különösen Tata és Tatabánya között. Az M5-ösön Röszke felé, Lajosmizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot. A 73-as és a 75-ös kilométer között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, 6-7 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
13: Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt a kormányfő jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. Magyar Péter közölte, hogy a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja. A honvédelmi, a belügy, az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Fokozódik a hőség, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. A szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. A hőség hétvégén tetőzik, akkor akár 40 fok is lehet. Szombattól a legmagasabb szintre, 3. fokúra emelik a hőségriasztást. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasútársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, az utasok váltsák meg előre jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Már szeptembertől elérhető lehet a kórházi fertőzéseket mérő rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Az erről szóló tanulmányt ma kapta meg Hegedűs Zsolt, hamarosan pedig bemutatja a kormánynak is. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság. Mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajóknak, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem pedig a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, és mérsékelt marad a szél is. Napközben 31-37 fok várható. A Balaton 27, a Belencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kellemes délután kitartás ma is a hőségben. Napról napra egyre fokozódik a kánikula, erre készüljünk majd fizikálisan, mentálisan is, sok-sok hűsítővel, sok folyadékkal és változatos magyar zenei kínálattal. Jön a Szupernám, itt a Petőfi.
2: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar. Ebben a hőségben a gyümölcs is kiváló hűsítő lehet, főleg, hogyha a hűtőből vesszük elő. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, úgyhogy a szakmai szervezet hangsúlyozta azt is, a nagyfóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becsések szerint egyébként bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, melynek kétharmada a hazai boltokba kerül majd. Szereted a dinnyét? És a magokkal mit csinálsz? Megoszlanak ugye a vélemények. Van, aki maggal, van, aki mag nélkül szereti. 0-30-30-30-380, itt megírhatsz minden fontos információt a dinnye evési szokásaidról, hogy szereted dalabolva, vagy szeretben harabba, míg itt a Petőfi Manuel folyamatosan.

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, köz te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy.

Petőfi Rádió minden magyar. Június 25-e van a Barlangok Világnapja, egy nagyon különleges alkalom, mely során a föld alatti világ titkaira és kincseire összpontosíthatunk. A Barlangok Napjának története már több évtizedre vezethető vissza, amikor az emberek rájöttek arra, hogy a barlangok értékes tudást és élményeket kínálnak. Ez a nap azonban nem csak a barlangkutatók számára fontos, mindenkinek, aki érdeklődik a természet és a földrajz iránt, ráadásul ebben a hőségben, például az akteleki cseppkőbarlangba, ha ellátogatsz, ott biztosan 10 fok fogad, úgyhogy könnyen hűsítheted magad. Egyébként is a cseppkőbarlang olyan, mintha egy ilyen mesebeli világba járnánk,

0: magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először.
1: Minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Nézem, ahogy

Petőfi Rádió, minden magyar extrém meleg pedig a láthatáron, ugye az sem kizárt, hogy megközelítjük, vagy túl is haladjuk a 40 fokot a hétvégén. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, és különös figyelmet fordítsunk az állatokra is, nagy melegben, önmagunkra is, egymásra is nagyon-nagyon figyeljünk, és hát a legfontosabb, hogy gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjunk a parkoló autóban, ugyanis még fél árnyékban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, akkor azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, és tényleg legyünk körültekintőek, ha valakin azt látod, hogy rosszul van, nem érzi jól magát, segíts! Itt a Petőfin a 0630 30 30 380, a számunkon is lehet közlekedési információkkal, illetve egyéb olyan dolgokat is megosztasz, ami hallgatóink számára fontos, érdekes, informális lehet. Közben jön a hosszú lépés és az össze-vissza.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ó, igen, ez pedig már is jön a folytatásban, és ez az egyetlen egy szócska, amit talán a nyáron mondanak ki a legtöbben, hiszen sokan tartanak ugye ilyenkor esküvőt, ha ismersz te is olyan házasulandó párt, akit szívesen meglepnél egy kedves üzenettel, kedvenc magyar slágerrel, majd akkor koncentrálj a kívánság műsorra, számunk pedig 0630 30 33 180, ahol az SMS-eket és Viber üzeneteket küldheted. A hírek után jön a halott pénz és Bája lesz.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Újabb intézkedések segítik a hőség elleni védekezést. Fémdarabokkal lehet szennyezett egy nutellás édesség. Folytatódik a kánikula, napról napra melegebb lesz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. A komáromi csomópont és Tatabánya között helyenként csak arra szólnak az autók. Különösen a komáromi csomópont és Tata térségében. Távolabb Győr elkerülő szakaszán baleset történt. A 122-es kilométernél már minden sáv járható, de a 3-4 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az M5-ösön Röszke felé Lajosmise és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot. A 73-as és 75-ös kilométer között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, 6-7 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja, ezt Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. Szombattól az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztást lép életbe. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vörös kód protokoll. Eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe. Az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalanokat ivóvízzel és megfelelő elhelyezéssel. Fémdarabok lehetnek a Nutella muffinban, ezért a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívta azokat. A gyártó levetette a polcokról bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit is, mivel fennáll annak a kockázata, hogy azok szintén szennyezettek. Az érintett termékek pontos adatai a Nébih honlapján megtalálhatóak. A vásárlókat arra kérik, vigyék vissza az árut.
1: Petőfi Rádió. Sport.
12: A mikrofonnál Bera Emese. A bosnyákok már biztos továbbjutók a csoport harmadikok közül a labdarúgó világbajnokságon. A harmadik fordulóban az A csoportban Mexikó 3-0-ra legyőzte Csehországot, míg Dél-Afrika 1-0-ra nyert Dél-Korea ellen, így a 100%-os teljesítménnyel a négyes élén végző Mexikó mellett Dél-Afrika jutott tovább. Dél-Korea még reménykedhet a tovább lépésben, Csehországnak véget ért a világbajnokság. A B csoportban Svájc 2-1-re múlta fölül Kanadát, Bosznia-Hercegovina pedig 3-1-re verte Katart. Svájc elsőként, Kanada másodikként jutott tovább, és a harmadik bosnyákok is a 32 közé kerültek, miután 4 ponttal és mínusz 1-es gólkülönbséggel végeztek harmadikként, és ez mindenképpen elég a továbbjutáshoz, mert 4 csoportban már biztosan rosszabbul zár a harmadik helyezett. Katar búcsúzott a VB-től. A céljelű kvartetben Brazília 3-0-ra bizonyult jobbnak Skóciánál, míg Marokkó 4-2-re győzött Haiti ellen. Brazília az első, Marokkó a második helyen jutott tovább. Haiti befejezte szereplését. A Tajvan elleni kiütéses 46-10-es győzelem után Tunéziát is magabiztosan verte 32-24-re U20-as női kézilabda válogatottunk a kínai világbajnokságon, ezzel csapatunk a középdöntőbe jutott. Köszönöm figyelmüket!
9: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Fokozódik a hőség jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Ma már elszúrtam sem, lesznek záporok, zivatarok és a szél is mérsékelt marad. Napközben 31-37 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tiszató 26 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
10: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó strandolás, nyári szünetet, kitartás a munkában. Számunk 0-30-30-33-180, így jelezheted, hogy épp mivel foglalatoskodsz. Közben, hogy a szerelem témakörét hányféleképpen lehet megközelíteni, ezzel kapcsolatban jön jó néhány érdekesség. Elsőként a halott pénztől.
1: Itt egy újabb óra.
10: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar, míg a nemzetközi tréfának is van napja, méghozzá július 1-én, ez az idén szerdára esik, a magyar humor napját pedig minden évben június 25-én ünnepeljük, Karinti Frigyes születésnapján. Ki az, aki a te környezetedben a legviccesebb, aki mindig fel tud vidítani, akinek van egy olyan jó beszólása, amitől egyből mosoly kerül az arcodra. 0-30-30-30-380, írd meg ide, akár üzenhetsz is neki. Még a szerelem témakörét tovább járva, jön a Budapest Bár és Kis Tibi. Szívemben bomba van itt a

0: Petőfi Rádió minden magyar. Sok dal szól a szerelemről, illetve járja körül a témát. A következő például egyszerre szól a csábításról, a bűnös vonzalomról és az önfeled pillanatokról. Vagyis arról az érzésről, amikor tudjuk, hogy két ember nem való egymásnak, mégis újra és újra egymás felé sodródnak. Te ismersz ilyet? Átélted már? A történetet videoklip is tovább viszi, mediterrán tájak, tengerparti jelenetek és igaz a Dolce Vita életérzés, ami mögött azért végig ott lapul a kísértés és a bűnös vonzalom. Kiskece, Dash és Young Fly legújabb közös dala, itt a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kiskece lány a sötétben, vele virrad rám a hajtó.
1: Minden magyar.

Radics Gigitől kaptuk a délutáni frissítőt, a kávét. Ne feledd, hogy a magas cukortartalmú és koffeintartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, úgyhogy a hőségben ezeket célszerű ilyenkor mellőzni, és hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Mindig legyen nálad ivóvíz most a napokban, és fontos, hogy a folyadékpótlás ne a szomjúságérzetethez igazodjon, meg előző jelleggel történjen, tehát kortyolgass mindig egy kis vizet, hogy ne legyen probléma, ne kapj hőgutát, napszúrást. A következő napokban is ugye tartós extrém melegre kell számítani, ez fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Ráadásul több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőkre és azok 200 méteres körzetére vonatkozik ez, ahol tűzgyújtási tilalom van elrendelve, ott az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A katasztrófa védelem weboldalán egyébként térképen lehet látni, hogy hol van érvényben tilalom. A saját kertben az nem tilos, hogy grillezzünk, bográcsozzunk, viszont a tüzet sosem szabad felügyelet nélkül hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán pedig ne feledd, hogy a légkondicionált helyiségek listáját is megtalálod.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Nyári gyere.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Több jó hírem is van. Az egyik, hogy nem számítanak árvaszonyok invázióra a Balatonnál az elmúlt évekhez hasonlóan, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. És hogy 4 órától itt lesz egy Szikora Tomi, aki ma is hoz Petőfi ajándékcsomagot. Lehet nyerni, tehát figyeld a részleteket. A 06303030380-as SMS és Viber számunkat pedig ne feledd. Szükség lesz majd rá, ha a kívánság műsorban szeretnél valakit meglepni. Kellemes délután, kitartás továbbra is a hőségben, hűsítő tippeket folyamatosan fogadunk, akár a Facebook oldalunkon is. Én búcsúzom, Szikora Tomi pedig a Petőfi csúcsban már is ezen ül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, egész Európában gondot okoz a meleg. Teltházas idén is a Balaton átúszás.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. A Komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot. A 73-as és a 75-ös kilométer között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot. 6-7 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Harmadfokú hőségriasztás lép életbe szombattól. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetben élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a gyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalan emberek. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet. Mindenki igyon elég folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte. Folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Hétvégére részben felfüggesztették a kamionstoppot, és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket. Az Európában élők 2/3, 380 millió embert érint ma a 30 foknál melegebb idő. Közülük minden negyedik, akár 35 fokos forróságot is tapasztalhat ezekben az órákban. Magas értékekre lehet számítani Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, valamint Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Venezuelában 164-re emelkedett a tegnapi földrengések halálos áldozatainak száma. Eddig csak nem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réf Fülöpön ideiglenes, óriás téget építenek a csomagszállító hajóknak, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik a hőség. Jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Ma már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Napközben 31-37 fok lesz. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tiszató 26 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Délután 4 óra van, maxon járnak a klímák, a ventilátorok, kitartás mindenkinek a kánikulában. Hűsöljünk együtt a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Játékot indítok nem sokára, nyerj Petőfi rádiós ajándékokat. Gyere velem és mondom a részleteket.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről. A legtöbb útinfót ilyenkor a Petőfi Rádiótól kapod. Figyelem, hallgatóink jelezték, például Árpi, valamint Tamás is, hogy árokba hajtott egy autó az 51-es főúton Soltnál. A forgalom csak egy sávon halad, mindez tehát az 51-es főúton Soltnál, ahol egy sávon megy a forgalom. Kigyulladt egy kis busz az 5-ös főúton Szeged közelében az M43-as autópálya csomópontjában. Éppen ezért itt a 168-as kilométernél egy sávot lezártak. Tehát kigyulladt egy kis busz az 5-ös főúton Szeged közelében. A 38-ason Tarcal térségében egy személyautó motorossal karambolozott, a 4-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, mindez tehát a 38-as főúton Tarcalnál, és két kamion ütközött össze a 49-esen Győrtelek határában, a 30-as kilométernél forgalomkorlátozás van, mindez tehát a 49-esen Győrteleknél, ahol két kamion ütközött össze. Kitartás ebben a melegben, vigyázz magadra, várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból, dolgozzunk össze, adj hírt Ózdról, Ásotthalomról, Kisvárdáról, csörges a 061-759-6060-on, köszönöm előre is!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

és az utcasarki fény napjaink zenéi közül. Ha valaképpen két sóbanás közben hallgat minket a strandon vagy a kerti medencében, csak szólok, hogy játék következik, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Tapadj a rádióra, figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 0630303380-on SMS-ben. Írd meg az óra nyerős lágerének címét, előadóját. Ha gyors vagy, visszahívlak, egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe egy komplett Petőfi Rádiós ajándékcsomagot kapsz. Játék mindjárt!

0: Mohamed Fatima ragyog a szívem, mint a nap. A Petőfi Rádióban minden magyar. Ez a dal hűtött le minket, és ez volt az óra nyerős lágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630 30 30 380-on SMS-ben, és ha te voltál a legelső, mindjárt visszahívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az

0: ahol forgalomkorlátozás van, mindez tehát a 49-es főúton Győrteleknél, és a 31-esen Szentmárton Káta és Nagykáta között két személyautó ütközött, a 60-as kilométernél rendőrök irányítják a forgalmat, tehát mindez a 31-esen Nagykáta és Szentmárton Káta között. Kitartás, vezess óvatosan, én pedig az egész országból várom a közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Sárospatakról, Balmazújvárosból, Esztergomból, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Mindenki felkészült a játékra? Nemrég játékot indítottunk, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhet az a hallgatónk, aki elsőként küldött nekünk üzenetet a felhívás után.
1: Igen, tessék, Timár Erzsébet vagyok.
0: Halló, szia, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Hú, akkor rohanok, mert nem én vagyok a hívó, hanem az én kisfiam.
0: Hoppá!
1: Zsolti!
0: Megvárjuk.
1: Gyere gyorsan! Igen, Zsolti vagyok.
0: Szia Zsolti, én meg Tomi vagyok. Hú, gyors voltál. Elsőként küldtél nekünk üzenetet.
1: Ez az másodszor igazából, mert utoljára 24 szeptemberében volt.
0: Aha, na hát akkor most lehet egy újabb Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Felkészültél?
1: Persze, hogy felkészültem.
0: Jó, mondd el kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét.
1: Mohamed Fabina, ragyog a szívem.
0: Így van, ragyog a szívem, mint a nap. Oké, és a Petőfi Igen. Rádió szlogen megvan?
1: Igen, Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper vagy, nyertél! Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiéd, örülsz neki?
1: Köszönöm szépen, Tomi.
0: Mit csinálsz, miközben hallgatsz minket?
1: Most éppen tázálom vagyok, és megyek lovagolni.
0: Lovagolni mész, ebben a nagy melegben?
1: Hát ebben a nagy melegben, igen.
0: Na azért, akkor itasd meg a pacit is, rendesen.
1: Megfogom.
0: Meg te is így el sokat. Tehát akkor élvezd a nyarat, és a következő dallal meglepünk téged lovaglás közben. The Bieber's Summer Love Ghost, ez most a tiéd lesz, jó?
1: Jó, köszönöm.
0: Ki az, aki szeretne nyerni Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? Játsz velünk holnap délután 4 és 5 óra között.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Délután 5 óra lesz, és még most is az ország legmelegebb pontja 37 fokos. Ebben a főségben ne feledkezzünk meg a házi kedvenceikről sem, nekik is fontos a friss ivóvíz. 5-kor jövünk a friss infókkal, aztán pedig rajtolunk ezzel a dallal, Elephant Car.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal.
1: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küld el nekünk Facebookon, Viberen vagy SMS-ben

0: magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 kg-os csont nélküli, szeletelt, friss, pácolt, fűszerezett, tálcás, Regnum Barbecue, narancsos sertéskaraj. Csak 2990 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Superman milyen?
6: Ő mindig a jót látja. Én az igazat. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
7: Aj, fáj tőled a fejem.
0: Lily Alcock, Jason Momoa, Supergirl.
6: Ügyes vagy, Kripto?
0: A mozikban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva.
4: Ez a Petőfi Rádió.
8: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, több vasútvonalon is késhetnek a vonatok. Letartóztatták a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot. A 73-as és a 75-ös kilométer között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, 4-5 kilométeres a torlódás. Kigyulladt egy kis busz az 5-ös főúton, Szeged közelében az M43-as csomópontjában. A 168-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek, a kismamák és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Péntektől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe a kormány. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertette, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az államigazgatásban dolgozók hétfőn és kedden otthonról végezhetnek munkát. A kormányfő közölte, hogy kiemelten figyelik a szabadtéri rendezvényeket is. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, ha egy IC kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivonják a forgalomból, másikkal helyettesítik. Folytatódik a vízosztás is a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, az utasok előre vegyék meg a jegyüket. Több mint 10-szeresig.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Fokozódik a hőség, délután a déli-délkeleti határ közelében egy-egy zápor kialakulhat. Holnap eső nem lesz, a szél megélénkül. Éjszaka 14-21 fok, holnap 33-38 fok lesz. A kánikula jövő hét elejéig folytatódik. Enyhülés leghamarabb szerdán érkezhet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 5 óra van. Ha most állsz a dugóban és úgy érzed, hogy a kormány lassan megolvad a kezedben, olyan meleg van, akkor itt az ideje egy jó hideg italnak, amint hazaérsz. Számíthatsz rám a Petőfi Rádióban, én hűsítő magyar zenéket ígérek. A kezdésben például az Elefántdalát. Ez a kár.
4: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenék.

0: hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, együtt indulunk haza munka után, sőt a szabadságod alatt akár nyaralni is elkísérlek téged. Folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, a 22-es főúton Balassagyarmat határában két autó karambolozott, a 23-as kilométernél egy sávon megy a forgalom. Mindezt át a 22-es főúton Balassagyarmat határában, ahol baleset van a 23-as kilométernél. Két kamion hajtott egymásnak a 49-esen Győrtelek határában, itt a 30-as kilométernél van forgalomkorlátozás, mindezt át a 49-esen Győrteleknél. Kazincbarcika és Sajó Szentpéter között korábban egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 260-as főúton, itt a forgalmat a 26-os főút felé terelik, baleset tehát Kazincbarcika és Sajó Szentpéter között, és az M1-esen is brutális torlódás tapasztalható Budapest felé, konkrétan a Komáromi csomópont, valamint Bicske között, Tata és Tatabányánál szinte csak lépésben lehet haladni, ott a felhajtás is nehézkes, éppen ezért mindenképp plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen Budapest felé tartasz. Kitartás, vigyázz magadra! A további útinfókra is számítok a még frissebb helyzetjelentésekre. Zalaegerszegről, Sárváról, Ócsáról, hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Frigyes Street üzenet a távolból. A Petőfi Rádióban minden magyar. A csapat hamarosan kezd a Budapest Parkban, a zenét akár ma este élőben is meghallgathatod. Ebben a forróságban, mert hogy brutális meleg van, sőt, ennél még komolyabb meleg vár ránk. A hőhullámnak még csak az elején vagyunk, napról napra nagyobb lesz a forróság, konkrétan minden hőmérsékleti melegrekord megdőlhet majd a hétvégén. Magyarországon egyébként az abszolút hőmérsékleti rekord 2007-es, akkor Kiskunhalason 41,9 fokot mértek, akár ez is megdőlhet a hétvégén, mert hogy 39-40 fokos meleg vár ránk az előrejelzések szerint, és ha valaki csobbanna, akkor miért ne, a Fertőtó 25 fokos, a Balcsi pedig 25-26 fokos jelenleg. Mondjuk felmerült bennem a kérdés, hogy azokat a ruhákat, amiket 30 fokon lehet mosni, most 40 fokban lehet szárítani? Bocs. Esténként is egyébként nagyon meleg lesz, konkrétan 25 fok alá, nem is biztos, hogy csökken a hőmérséklet. Estelente. Ez most az Imágó Bundi dala.

0: hírek az utakról.
1: Hazakísérlek, hazavezetlek, és a Petőfi Rádióban folyamatosan tájékoztatunk a közlekedésről. Ilyenkor a délutáni csúcsban a legtöbb útinfót tőlünk kapott. Figyelem, brutálisan erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, konkrétan a komáromi csomópont, valamint Bicske között. Különösen Tata és Tatabánya között van nagyobb dugó, itt arra szól a kocsisor, és a felhajtás is nehézkes. Ráadásul ugyancsak Budapest felé a komáromi csomópont után egy kamion és egy busz ütközött össze a 83-as kilométernél, ezért ott 1-2 kilométeres a torlódás. Lényeg, hogy plusz menetidővel tervez az M1-esen, hogyha Budapest felé autózol. Korábban baleset történt a 49-es főúton Győrtelek határában, két kamion ütközött össze a 30-as kilométernél, mindezt át a 49-esen Győrteleknél, és baleset van Balassagyarmat határában a 22-es főúton a 23-as kilométernél. Itt csak egy sávon megy a forgalom, mindezt át a 22-es főúton Balassagyarmat határában. Kitartás, vigyázz magadra! Számítok a további útinfókra, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést kőszegről, fegyvernekről, rakamazról, hívj a 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.

0: egyszerű.
1: Kozokova, egyszerűen semmi sem egyszerű. Petőfi Rádió minden magyar. Hét után kívánságműsor, tehát egy óra múlva kezdünk. Addig is várom az üzeneteket. Lepjük meg a névnapos Vilmosokat, vagy a születésnaposokat egy köszöntéssel. Írj 0-30-30-30-380. Hat után itt az Animal Cannibals és a...
2: Péntek, az én napom, a testem a zenére hangol.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsoraj.

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
4: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
2: A kemény hétköznapok után
1: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
1: De azért legyél éber!
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
5: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Szombattól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe, több vasútvonalon is késhetnek a vonatok. Jóvá hagyták a magyar helyreállítási tervet.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. A Komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak arra szólnak a járművek. Különösen Tata és Tatabánya között egy 8-10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni. Ráadásul ugyancsak Budapest felé a Komárom csomópont után baleset történt. A 83-as kilométernél a műszaki mentés idejére lezárták a külső sávot. 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: A szombattól várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A kormány pedig rendeletben hangolja össze a védelmi tevékenységet. A védekezést a miniszterelnök vezeti, aki bejelentette, hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak az államigazgatás munkatársai. Az embereket 2 óránként tájékoztatják majd a fontos tudnivalókról. Szombattól a napi átlag hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot. Az ország nagy részén pedig 40 fok körül tetőznek a maximumok. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogyha egy IC kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivonják a forgalomból, másikkal helyettesítik. Már csaknem 13 ezeren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzésével Ellenőrzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsőprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
6: Fokozódik a hőség, délután a déli-délkeleti határ közelében kialakulhat egy-egy futózápor, holnap nem várható eső. A szél megélénkül, éjszaka 14-21 fok, holnap 33-38 fok lesz. A kánikula jövő hét elejéig folytatódik, enyhülés csak szerdán jöhet leghamarabb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 6 óra van. Neked hogy telik a délutánod? Én innen a stúdióból, te az autóból vagy a strandról. Egy biztos, ma mindenkinek jár egy kis hűsölés. A folytatásban is együtt lazulunk a magyar kedvencekkel a Petőfi Rádióban. A kezdésben az Animal Cannibals és a Péntek szól.
7: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

hajszolom érem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

0: Hírek az utakról.
1: Baleset, útzár, lámpahiba, bármit tapasztalsz, jelez nekünk, hiszen a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, 8-10 kilométeres dugó van az M1-esen Budapest felé, különösen Tata és Tatabánya között, de konkrétan a komáromi csomóponttól Bicskéig, helyenként csak arra szól a kocsisor, Tatabányánál a felhajtás is nehéz, lényegesen hosszabb menetidővel kell készülned az M1-esen, hogyha Budapest felé tartasz. Két kamion ütközött össze korábban a 49-esen Győrtelek határában, itt a 30-as kilométernél. Forgalomkorlátozás van érvényben, baleset állt a 49-es főúton Győrteleknél, és Kazincbarcika és Sajó Szentpéter között korábban egy kamion és egy személyautó ütközött össze, itt a forgalmat elterelik a 26-os főút felé. Tehát baleset Kazincbarcika és Sajó Szentpéter között a 260-as főúton. Saci jelezte nekünk, hogy az M0-ás is torlódik mindkét irányban. Köszi az infód, vigyázz magadra, jó utat, és a további helyzetjelentéseket várom az egész országból. Nagykónyiból, Abátszalókról, Pusztadobosról. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Most nagyjából kétféle embertípus létezik az országban. Az egyik nagyon szép csoki barna, a másik pedig olyan piros, mint egy frissen főtt rák. Hát a helyzet a következő napokban sem lesz jobb, hűvösebb, mert olyan kánikula érkezik, ami hát talán legutóbb hasonló 2012-ben volt igazán. Az UV-sugárzás több felé már a 8-as szintet is eléri vagy meghaladja, ami extrém erősnek számít, különösen délelőtt 11 és délután 4 óra között, ilyenkor a normál bőrtípusú embereknél is akár 10-15 perces napon tartózkodás után bőrpír jelentkezhet. Ha pedig már most a vízpart felé vetted az irányt, mert mondjuk meghosszabbítottad a hétvégét, akkor jó hír, hogy a Balaton 26, helyenként 27 fokos, a Velencei tó 26 fokos, amit át is sétálhatunk, mert olyan alacsony a vízszintje, a Fertőtó és a Tiszató pedig 25 fokosak. Szóval a hétvégén jöhet a csobbanás, a lángos, a strand, de ami a legfontosabb, a naptej. Élvezd a nyár minden pillanatát!
1: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blá Louisianából. Hallgass

0: vannak történések, például az M1-esen itt Budapest felé tervez plusz menetidővel, mert a komáromi csomópont és Bicske között helyenként arra szól a kocsisor, különösen Tata és Tatabánya között van dugó, ott a felhajtás is nehézkes, mindenképp plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen Budapest felé tartasz. Két kamion hajtott egymástak a 49-esen Győrtelek határában, itt a 30-as kilométernél még most is forgalomkorlátozás van érvényben, mindez tehát a 49-esen Győrteleknél, és az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, ezért helyenként csak egy-egy sávon megy a forgalom, mindez tehát az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Kitartás az autóban. Nálad hány fokot mutat a kocsi? Együtt vezetünk, együtt utazunk, és az egész országból várom a közlekedési infokat. Segítsünk egymásnak. Agyhírt Dunavarsányból, Hernád Németiből, Balmazújvárosból, Csörges a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: És hogyha van olyan magyar zene, amelyre szívesen hűsölnél, akkor várom, hogy elmondd, hogy melyik az a szám, hiszen 7-kor indul a kívánság műsor.

0: legjobb hely a Balatonnál.
1: A hazai zenék a magyar tengerpartján is veled vannak.
0: Balatonfüreden, a 93.9-en.
1: Idén is jó választás a Balaton.
0: De a legjobb a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Héttől élő kívánságműsor, add le a rendelésed. Hívj 061-759-6060. Bogi az osztálytársával, Blankával merencézik. Így ők választották az első dalt. Brains Hollywoodi történet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
5: A műsorajánló után...
6: A legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Tóth Éva.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Harmadfokú hőségriasztás lép életbe szombattól. Elrendelhetnek vízkorlátozást az önkormányzatok. Több embert letartóztattak a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. A komáromi csomópont és Bicske között helyenként csak arra szólnak az autók. Különösen Tata és Tatabánya között egy 8-10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Ott a felhajtás is nehézkes, hosszabb menetidőre kell számítani. Két kamion hajtott egymásnak a 49-es főúton Győr-Telek határában. A 30-as kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
7: A szombattól várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A kormány pedig rendeletben hangolja össze a védelmi tevékenységet. A védekezést a miniszterelnök vezeti, aki bejelentette. Hétfőn és kedden otthonról végezhetnek munkát az államigazgatásban dolgozók. Az embereket két óránként tájékoztatják a fontos tudnivalókról. Szombaton a napi átlag hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot. Az ország nagy részén pedig 40 fok körül tetőznek a maximumok. Zalaszentgróton megoldódott az ivóvízhiány. Jelenleg már minden háztartásban van víz. Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, továbbra is másodfokú korlátozás van érvényben. A lakosságot arra kérik, hogy a következő kritikusan meleg napokban ne használják az ivóvizet locsolásra vagy medence feltöltésére. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, szükség esetén az önkormányzatok elrendelhetnek vízkorlátozást. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, Ugi Attila volt fideszes országgyűli képviselő, a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának korábbi elnöke, és Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő, májusban felfüggesztett főigazgatója is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják.
6: Petőfi Rádió. Sport.
8: A mikrofonnál Bero Emese. A már tovább jutott Németország hibátlan mérlegének megtartására törekszik a labdarúgó világbajnokságon, amely újabb 6 találkozóval folytatódik az utolsó csoportkörben. 22 órától Ecuador Németországgal Curaçao elefántcsontparttal mérkőzik. Utóbbi mérkőzésen, ha Curaçao győz, akkor tovább jut, ami a VB történelem egyik legnagyobb meglepetése lenne. Holnap éjjel 1 órától Japán Svédország és Tunézia Hollandia, hajnali 4 órától Törökország Egyesült Államok, valamint Paraguay-Ausztrália találkozót rendeznek. A statisztikai elemzéssel foglalkozó OptaCég szuperszámítógépe szerint a csoportkör első 2 fordulója után a címvédő Argentina lépett elő a fő esélyesi a VB megnyerésére. A rajtot megelőzően még az Európa-bajnok Spanyolországát nyerésre Franciaország, Anglia és Argentina előtt, míg az első csoportkört követően a franciák vették át a vezetést. Maruzsán Fábián elődöntőbe jutott a Majorkán zajló füvespályás férfi tenisztornán, miután 2 szettben legyőzte a szerb Miamir Kecmanovicsot. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Fokozódik a hőség, délután a déli délkeleti határ közelében egy-egy zápor kialakulhat. Holnap nem várható eső, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-21 fok, holnap 33-38 fok lesz. A kánikula jövő hét elejéig folytatódik, enyhülés leghamarabb szerdán érkezhet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra van, indulunk. Kezdődik a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsor. Hello, szép nyárestét a mikrofonnál, Szikora Tamás. Na és neked, Megdal esne jól, akár medencézés, tobbanás, lazulás közben? Várom, hogy becsörögj 061 759 6060.
9: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello, Bányad Lajos vagyok az M1-esről, és egy kicsit pontosítanék a helyzetjelentésen. Komáromtól Tatabányáig tök simán lehet jönni, semmi gond nincsen.
2: Végre.
3: Szárliget környékén van egy totál káosz, mert mindkét sáv áll. És próbáljátok ezt mindig külön venni, a Budapest sávot, meg a szélső sávot, amiről le lehet hajtani. Szárligetnél, Bicskejtől Szárliget környékén totál stau van mind a két sávon. De Tatabányáig Komáromtól tök simán lehet járni.
2: Neked mi lesz az úti célod? Meddig mész? Meddig arra szólsz?
3: Budapest.
2: Van olyan dal, amit szívesen Budapest meghallgatnál út közben?
3: Bármi. Tök mindegy, ami jön.
2: Hát jó, ez sima pálya. Akkor köszi, hogy együtt utazunk, és akkor meglepünk téged is, jó?
3: Jó, köszi.
2: Köszi, vigyázz magadra.
3: Köszi,
2: szia. Attila is utazás közben hallgat minket, neki az úti cél Győr. Itt szóljon nektek a vadi új halott pénzdal, amelynek a címe Gyerekek.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja híváshoz.
2: És folyamatosan szemezek az üzenetek közül és a Viberek közül, amelyek a 06303030380-ra érkeztek. Sziasztok, Daniella vagyok, és a segítségeteket szeretném kérni. A páromnak, Bálintnak komoly problémái vannak, vagy hát főként a kapcsolatunkban. Szeretném, hogyha eljutna hozzá az üzenetem, hogy mennyire szeretem őt, és nem akarom elveszíteni. Azt üzenem, hogy együtt mindent meg tudunk oldani, nagyon-nagyon szeretlek, és kérlek, adj egy esélyt nekem. Ő most Dunaszerte helyen hallgat titeket, és szeretném, hogyha elérne hozzá ez az üzenet. Írja tehát Daniella, aki Bálintnak címzi a következő bocsánat kérő üzenetet és dalt. Bálint, hallgass a szívedre. Márk is csatlakozott hozzánk. Szia Tomi, a barátnőmnek Szintinek szeretném küldeni a következő számot azzal az üzenettel, hogy nagyon-nagyon szeretem. Svaci pedig útközben hallgat minket, így remélem neked is jól esik ez a dal. Jude Law, Vroom.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Gábor már a vonalban, de előbb egy gyors üzenet. Szia Tomi, unoka testvéreimnek szeretném küldeni a következő számot. Üzenem nekik, hogy örökké rózsaszín elefántok. Most pedig jön a hatalmas buli, mert imádjuk a Bagosi Brothers Company-t. Nagyon örülünk, hogy itt a nyár, szóval küldök nekik egy nagy puszit is, írja Norina. Oké, Norinának, valamint az unokatestvéreinek szól a következő dal. Gábor, Kalocsáról, te következel. Kit szeretnél megajándékozni egy magyar zenével?
3: Hát elsősorban magamat, hosszú nap volt, elfáradtam. Szobafestő vagyok, úgyhogy ebbe a páratartalomba, meg ebbe a magas hőfokba dolgozni, hát nem egyszerű.
2: Hát nem egyszerű, de gondolom gyorsabban szárad a fal. Felkened, aztán már konkrétan hát, meg is van.
3: Igen, csak ez nem ilyen egyszerű, tudod, hogyha gyorsan szárad, és még nem végezted el a műveletet.
2: Persze, viccelek.
3: Hogy csináltad az egészet, úgyhogy, na mindegy.
2: Mondd azt, hogy mit játszhatok neked, nektek?
3: Balaton esetleg.
2: Jó, lehet a Balaton. Bagosi Brothers Company, Balaton. Természetesen.
3: Oké, annak örülnék.
2: És te mész a Balatonra valamikor?
3: Igen, ugyanis hétfőn még dolgozom, és utána két hét szabé, és nekünk szokásunk a Emőke a párom. Szokásunk minden évben ellátogatunk a Balatonra, így a Levendula Fesztivál környékén, Balatonfüred, illetve Tihany.
2: És akkor szedtek jó nagy adag levendulákat.
3: Így.
2: Na hát akkor élvezzétek a nyarat, és akkor Bagosi Brothers Company Balaton, ezt játszom a Petőfi Rádióban.
3: Oké, nagyon szépen köszönöm.
2: És te, kinek üzennél? Itt a lehetőség 9 óráig.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
4: Állj vigyázz!

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, ez a Petőfi Rádió.
3: Ja, Tomi, Katus vagyok, Szent Gotthárd.
2: Hello, szia Katus, hogy vagy? Hogy bírod ezt a kánikulát?
3: Jaj, nehezen bírom a kánikulát.
2: Remélem azért sok vizet fogyasztasz, meg fagyizol közben, vagy sok dinnyét eszel. Mi az, ami ilyenkor kedvenc, vagy nem hiányozhat a mindennapjaidból?
3: Jaj, a dinnye.
2: Görög vagy sárga?
3: Mind a kettő.
2: Mind a kettő? Na de mégiscsak, hogyha dönteni kell.
3: Görög.
2: Görög dinnye, aha. Ettél már görög dinnyéből olyat, aminek sárga a színű a bele? Mert van olyan, képzeld el, ami nem piros, hanem sárga. Ízben egyébként én nem nagyon tapasztaltam különbséget. Nem tudom, hogy te már kóstoltál-e valami különleges görög dinnyét.
3: Ettem már, igen.
2: Na akkor miután kidinnyéztük magunkat, mondd, hogy kit szeretnél megajándékozni egy dallal.
3: Domján Ricsi bácsinak, mert most a diszkóba voltunk, itt az intézetnek volt egy juniális rendezvénye, és minden intézetből jöttek, és voltak ilyen ügyességi vetélkedők, célbadabás, slalomozás, meg mindenféle, és szeretnék kérni, mindegy, hogy milyen dal, Domján Ricsi bácsinak egy dalt, és azt üzenem neki, hogy köszönöm amiket lejátszott számokat, és hogy duettezhettem vele. Ez volt az én nekem, az én legnagyobb
2: élményem
3: az életemben először.
2: De jó ezt hallani. Legyen még sok ilyen, ezt kívánom.
3: Köszönöm.
2: Én
3: köszönöm.
2: Is. Szia.
3: Ja, szia.
2: Na tessék, már valaki rákattant a sárga belű dinnyére. Ebben a másodpercben Viberen írt nekünk Vivi, hogy ő éppen azt falcsizik, ma találta a boltban. Ugye, hogy jó? Filótonik százszor. Ez az

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor, 8 után is számíthatsz ránk. Jönnek az üzenetek. Nono és Ati is írt nekünk, pont egyszerre, valószínű, hogy most ért véget a randiuk. Nono írja, szia, Atinak szeretném üzenni, hogy felejthetetlen volt a mai nap, és szeretem mindennél jobban. Míg Attila azt írja, szia, Noncsinak üzennék, olyan jó volt ma téged látni, köszönök mindent, vigyázz magadra, szeretlek. 8 után legyen tiétek ez a dal, Soulwave Kalandor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, elrendelhetnek vízkorlátozást az önkormányzatok. Teltházas idén is a Balaton átúszás.
2: Petőfi Rádió közlekedés.
4: Az M0-ás keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Pécel térségében baleset történt. Az 50-es kilométernél sávzárásra, rendőri forgalom irányításra és 2-3 kilométeres torlódásra kell számítani. Összeütközött két kamion a 49-es főúton Győr-Telek határában. A 30-as kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: A szombattól várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos ciszti főorvos. A kormány pedig rendeletben hangolja össze a védelmi tevékenységet. A védekezést a miniszterelnök vezeti, aki bejelentette. Hétfőn és kedden otthonról végezhetnek munkát az államigazgatásban dolgozók. Az embereket két óránként tájékoztatják a fontos tudnivalókról. Szombattól a napi átlag hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot. Az ország nagy részén pedig 40 fok körül tetőznek a maximumok. Zalaszentgróton megoldódott az ivóvízhiány. Jelenleg minden háztartásban van víz. Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, továbbra is másodfokú korlátozás van érvényben. Arra kérik a lakosságot, hogy a következő kritikusan meleg napokban ne használják az ivóvizet locsolásra vagy medence feltöltésére. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, szükség esetén az önkormányzatok elrendelhetnek vízkorlátozást. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 óra után működtesse. Már szeptembertől elérhető lehet a kórházi fertőzéseket mérő rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Az erről szóló tanulmányt ma kapta meg Hegedűs Zsolt, hamarosan pedig bemutatja a kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, hogy az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság. Mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Riff Fülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára. De a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem pedig a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 14-21 fok, napközben 33-38 fok lesz. Nagy tavaink vize 26-30 fokos. Enyhülés csak szerdán érkezhet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 8 óra után folytatjuk. Az élő kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Akár hűsölsz a ventilátoros szobában, vagy az autóban nyomatod a klímát, esetleg megsülsz munka közben. Együtt hallgatjuk most a Soulwave dalát. Kalandor, ezt indítom!
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban pedig Ferenc, te következel.
3: Szeretnék kérni egy számot. Egy pillanat. Az Ariától a... Igen, amit mondom.
2: Az is, hogyha eldúdolod, és akkor kitalálom.
3: Pannonia.
2: Pannonia. Akkor Azaria Dash, Young Fly Pannonia.
3: Igen.
2: Oké. Okay. Miért pont ezt a dalt választottad?
3: Hát szeretem ezt a... Most hallgatjuk ezt a Petőfi Rádiót. Kórház vagyunk mondjuk, de hát...
2: Jaj.
3: Szobatársakkal gyógyulunk meg fele.
2: De remélem, hogy hamarosan újra
3: hazamehetsz. Hamarosan, baj nem lesz már.
2: Jó, szuper, örülök neki. Jó. Hát akkor én szeretnék hozzájárulni a te egészségedhez, a te gyógyulásodhoz, és hogy jó hangulat legyen ott nálad, nálatok.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Köszönöm, szia. Szabi például a mennyasszonyának választotta Barbie-nak a következő dalt, aki nemrég kezdte az éjszakai műszakot. Kitartást kíván neked is üzeni, hogy nagyon szeretlek.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Ja, Norina vagyok, és szeretnék kérni egy dalt.
2: Szia, Norina. Na és kinek szeretnél számot küldeni?
3: A két unokatesómnak.
2: Együtt vagytok most?
3: Igen.
2: Van esetleg medencétek, vagy terveztek-e strandra menni ebben a melegben?
3: Hát még építeni fogjuk csak majd.
2: Na, de hát addig akkor el lehet menni strandolni akár a hétvégén, mert nagyon meleg van. Nem tudom, te bírod ezt a hőséget?
3: Nagyjából igen.
2: Én akkor sok fagyit teszel, jégkrémet, vagy jégkockát teszel a vízedbe. Mit szoktál ilyenkor?
3: Hát jégkockát és jégkrémet általában.
2: Melyik a kedvenc jégkrémed? Milyen ízű? Csokis, pisztáciás?
3: Hát nekem a lime és a citrom.
2: Az fincs, ilyen jó kis frissítő az, ugye?
3: Igen.
2: Na, akkor küldök nektek számot, és akkor szóljon a csapatnak a zene, jó?
3: Oké, köszönöm.
2: Köszi, szia. Anna például Viberen jelentkezett be, aki a tesójának, Zórának választotta ezt a dalt. Nyári gyerekek a Balatonparton.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Erre a számra érkezett Tamástól az üzenet, aki telefonszámot is küldött nekem, így már is rácsörgünk a címzetre. Ráadásul Franciaországba, a Francia Rivierára tárcsázok.
3: Votre appel a été transféré vers la messagerie. Opa. La personne que vous tentez Szandika, de joindre n'est pas disponible.
2: Hát, nem Szandika lesz, sajnos.
3: Après le bip sonore.
2: De kár, pedig szeretem volna átadni Tamás üzenetét Szandikának. Akkor hagyjunk a postát. Oké, szia Szandika! Én a Petőfi Rádióból csörögtem, Szikora Tamás vagyok, és jött egy üzenet Tamástól. Állítólag együtt apisztok a teraszon, és neked szeretné elmondani a rádióban is, hogy nagyon szeret téged. Na hát, Szandika nem vette fel a telefon, de hagytunk neki egy üzenetrögzítőt. Remélem a következő dal is eljut hozzá. Nora Till, Last Round Stable, ez a

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Sziasztok!
2: Szia, itt Tomi, és ott?
3: Sziasztok, itt Soma telefonál.
2: Hello, Soma. Mizu, mi a program nálad, nálatok?
3: Semmi igazából. Olyan napon van, mint hogyha egy olyan sorozatot epizód lenne, amiben pont nem történik semmi igazából. Próbálok füstölni, amennyire lehet.
2: Na, hát akkor történjen végre valami, ezért telefonáltál hozzám.
3: Így igaz, így van. Így
2: na,
3: van.
2: És mi történjen? Mit szeretnél, hogy történjen?
3: Nem tudom, képzeld el, nekem ez az életemben az első alkalom, hogy fel is vették kívánság műsorba, úgyhogy nekem ez egy elég új élmény most.
2: Hát figyelj, én mindenkinek felveszem a telefont, kivéve akkor, amikor beszélek a rádióban, úgyhogy mákod van. Mondd, hogy mit szeretnél rajtunk keresztül hallani a rádióban, kinek szeretnél üzenetet átadni.
3: Van nálatok elefánt?
2: Van nálunk elefánt, aha.
3: Akkor szeretnék egy elefánt dalt kérni, szeretném, hogyha esetleg megletnél.
2: Aha, voltál már esetleg koncertjükön?
3: Voltam többször is, igen, az egyik kedvenc zenekarom.
2: Akkor felidézzük azt a koncertet hamarosan, jó?
3: Köszönöm szépen, és kitartás nektek.
2: Mi lesz a hétvégi programod?
3: Semmi?
2: Na, hát...
3: Nem igaz, mert pénteken koncertre megyek, úgyhogy igazából nem igaz.
2: Na, szuper, hát akkor érezd jól magad, meg azért, nem tudom, strandolj, csobbanj egyet, használd ki ezt a 40 fokot.
3: Igyekszem, köszönöm szépen, igyekszem.
2: Én köszi, ciao.
3: Sziasztok.
2: Elefánt, Tó, Soma, ez tőlünk neked szól most a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És most üzenetek, amelyekkel zárjuk a ma este kívánságműsort. Szia, Szabi vagyok, és a mennyasszonyomnak, Barbinak szeretnék üzenni, aki nemrég kezdte az éjszakai műszakot, hogy kitartást, nagyon-nagyon szeretlek. Szabi üzen tehát Barbinak. És jött üzenet Viber Szandrától. Szia, Takácsnak szeretnék üzenni, aki éppen titeket hallgat, hogy köszönöm a közel 20 évet. Nagyon szeretem és imádok vele lenni. Írja tehát Szandra, és Takácsnak küld egy nagy puszit. Ez volt már a kívánságműsor. Néhány perc és kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, de holnap is várom majd az üzeneteket itt a Petőfi Rádióban. Szép nyárestét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
4: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk, konkrétan a panelban, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
5: És a hibáztatok előről.
4: Így van, így van. Vagy úgy maradt.
6: Csináljuk a fesztivált, kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
1: Itthon, otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban. A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napokig még marad az extrém hőség. Csökkentették a hazai terror fenyegetettségi szintet. Nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak a száma.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M0-ás keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Pécel térségében baleset történt. Az 50-es kilométernél sávzárásra, rendőri forgalom irányításra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Szombattól a várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségrihasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A kormány pedig rendeletben hangolja össze a védelmi tevékenységet. A védekezést a miniszterelnök vezeti, aki bejelentette. Hétfőn és kedden otthonról végezhetnek munkát az államigazgatásban dolgozók. Az embereket 2 óránként tájékoztatják a fontos tudnivalókról. Szombattól a napi átlag hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot. Az ország nagy részén pedig 40 fok körül tetőznek a maximumok. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Azt is jelezte, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen, és ezen a hétvégén a MÁV különösen figyel arra, hogy ezek rendelkezésre álljanak. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Tegnap megdőlt a júniusi melegrekord a szomszédos Luxemburgban is. Egy kis településen 38,3 fokot mértek. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban pedig már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Csökkentette a hazai terror fenyegetettségi szintet a belügyminiszter. Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés életbe is lépett. Venezuelában már csaknem 200 holttestet emeltek ki a romok alól a tegnapi erős földrengések után. A BBC információi szerint 188 ember halálát erősítették meg a hatóságok. A sérültek száma 1000 körül van. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 100 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 100 000 euró azonnali segít küldött 14. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést a földrengés sújtotta venezuelaiak megsegítésére.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap is zavartalan lesz a napsütés, továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 14-21 fok, napközben 33-38 fok lesz. Nagy tavaink vize 26-30 fokos. Enyhülés csak szerdán érkezhet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Cotton Club Singers, a Csuda film és a Phantom című dal is. Zsédenyi Adrien, Zséda, énekesnő, dalszerző, előadó művésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene vizein fogunk evezgetni. Elsősorban popzene lesz benne, de hát azért egyéb műfajokat is fogunk érinteni, hiszen a velem szemközt ülő a zenei életben már évtizedek óta ott lévő énekesnő, nem csak a popban alkotott és alkott nagyot, Zsédenyi Adrián ül velem szemben már.
2: Hello,
1: de jó,
2: hogy jöttél. Köszönöm.
1: Ez így azért helytálló, nem, hogy elsősorban popénekesnő vagy, de hogy a te pályádat azért más műfajok is szegélyezik. Hogyha visszatekergetjük az időkerekét, és egy Cotton Club Singert említünk, az nem annyira pop.
2: Az nem annyira pop, és az volt az indulás, és még mind a mai napig van is, az egy, hát ez egy nagy ajándék. Nagy ajándéka az életnek, hogy lehet egy ilyen csapatom a szóló dolgaim mellett, szóval, hogy ez így teljes, mert nagyon szeretem őket, nagyon szeretjük egymást, és az a zenei világ azért nagyon meghatároz engem, hogy ahonnan indultam, ugye a jazzes, szólós, swing korszak zenéjét énekeltük és énekeljük.
1: Ez a bölcsőd neked, és aztán utána abból kiszálltál, és utána elindult az a, hát már ne sértődj meg miatta, de évtizedek óta tartó karrier.
2: Ha megsértődöm, hanem ezek a tények is makacs dolgok.
1: Ami viszont nyugodtan apostrofálhatlak így téged szerintem ezzel kapcsolatban, hogy a popzenei élet egyik legnagyobb magyarországi alakjává. Tehát elsősorban popénekesnő vagy, hogy ezt veszed?
2: Igen, illetve elsősorban saját dalok, amik jellemeznek. Aminél nekem az volt a célom, hogy a mában alkossak, a ma nőjének, emberének az életét, érzéseit énekeljem öntsem dalba. Tehát ez volt tulajdonképpen az én célom ezzel, vagy ez a célom, hogy egy ilyen hitvallásszerű valami legyen, és ez sokkal, szóval ez nagyon fontos volt, hogy én ezt meg tudjam fogalmazni, mert ugye a Cotton Club az nagyon jó, meg egy eszméletlen jó iskola volt, De hát azok azért világslágerek.
1: És az van, hogyha visszatekintünk azokra a dalokra, amikből nagyon nagy slágerek lettek, vagy amelyek nem lettek akkora slágerek, de mégis hozzád kötődnek, hogy egyébként, hogy te ilyen kaméleon vagy ebben a zenei életben. Tehát, hogy azt hinné az ember, hogy
2: tudom.
1: Itt ez a kis törékeny hölgy, aki fölmegy a színpadra, és akkor majd nem tudom, énekel valami nagyon törékenyet. Aztán utána jöttél egy olyan, hogy akkor fekete bőrszerkó, és akkor tegyük oda magunkat, és táncoljunk, és akkor mint hogyha mindenféle ilyen mindenféle ilyen pophoz kötődő stílusokba így belenyúltál volna. Tehát, hogy felfedezhető benned, nem tudom, a Whitney Houston nagyságától a Pink dögösségéig, a Madonnának, minden is benned van, csak zsédásan.
2: Hú, én szeretem is ezeket az előadókat, úgyhogy biztos, hogy felfedezhető, mert szerintem azt tud jól énekelni, aki nagyon szeret énekelni, nagyon sok zenét hallgat, nagyon van miről énekelni, és hát abszolút ezeken nőttem fel. Tehát ez az iskola, úgyhogy bízom benne, hogy átkúszott azért a mindez, amit valaha hallgattam, meg a lényemmé vált. Meg hát azért különböző pop, vagy különböző énekesnők vannak, és van, aki a rockon nőtt fel, van, aki az undergroundon, én azért a jazzes szólós dolgokon, tehát a soul divákon nőttem, azokat hallgattam nagyon sokat, úgyhogy valahogy ezek a motívumok, amik mindig mozgatnak, és amikről azt gondolom, hogy ahogy egy dalnak ki kell néznie.
1: Még mielőtt a különböző ikonikus dalokról beszélnénk, amik meghatározták a különböző éveidet, nem tudom, 2015-től például. Most csak mondtam egy számot.
2: 2002 az, de nem baj.
1: Csak egy pár évre visszamenőleg.
2: Igen.
1: De hogy ha azt említed, hogy miken nőttél föl, Zsédának tekergessük vissza ideig az időkerekét, és legfeljebb nem válaszolsz, hogyha nem szeretnél. De hogy miken nőttél föl? Tini korodban, nem tudom, 80-as, 90-es években, neked volt olyan, hogy te diszkóba jártál, és nem tudom, akármilyen dalokat hallgattál, New Kids on the Block, Bross, akármi?
2: Hát én a Rick Astley-t szerettem, meg a George Michael-t. Volt egyébként egy kis diszkó korszakom, igen, mert hát én imádom, tehát főleg ezeket a sírva táncolós diszkódalokat. Klasszik diszkódalokat, én ezt nagyon, nagyon szeretem, ezt a világot, aztán volt egy kanyar benne, és de nem ezek miatt szerettem volna énekesnő lenni, hanem hát talán a legmeghatározóbb élményem a Hair volt.
1: Aha.
2: És abban is az Easy to be Hard, a fekete lány dala, és Na hát azt gondoltam, hogy ez a fajta énekesnő szeretnék lenni, aki a saját életét, saját fájdalmát, saját gondolatait, mert ugye a szólénekesnő ezt csinálja, hogy valahogy a saját történései fogalmazódnak meg, és ott. Aztán kezdtem el Etta James hallgatni, meg Ella Fitzgeraldot, meg Aretha Franklint, meg ezeket a stílusokat, énekesnőket, és akkor ezen az úton alakultak az én saját dalaim.
1: Hogyha már említed a Hert, ikonikus film, ugye kultfilm, szerintem mindenki ismeri, vagy bízom benne, hogy mindenki ismeri, és igen, az felfedezhető a te pályádban annak a zenéisége, de hogy egyébként, hogyha azokat a kultfilmeket veszem, amik akkor készültek, vagy kb. Akkor készültek, a Flashdance-nek az energikussága is megvan a te pályádban, meg a Bébit senki nem ültetheti a sarokmának. A romantikája is a benne van a te dancing pályádban. Igen.
2: Jó, nagyon-nagyon szeretem mindkét filmet, zeneileg is, meg hát igen, tini lányként ezek abszolút kedvenceim voltak. És most éppen mentünk a Pécsi Kodály Központba a Cotton Clubos lányokkal, és akkor Flashdance emlegettük fel, és hogy úristen, ez mennyire jó azokat a dalokat énekelni, meg szóval, hogy igen, abszolút ezeken nőttünk fel, és valahogy ezek vannak így beégve, meg hát a Dirty Dancingnek a hát az volt nekem, amire így ábrándoztam, hogy így találkozik egy fiú meg egy lány, és...
1: Úgyhogy szépen egy vinyét?
2: Igen, meg hogy senki, hát ahogy mondtad, senki ne ültesse bébit a sarokba, meg azok a táncok, meg nekem azért nagyon sokáig a tánc, meg az éneklés, meg a színház így kéz a kézben járt, és nem különült így el, és hát azért úgy épült is be az én munkásságomban mindegyikből.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Zsédenyi Adrien, énekesnő, előadó művész, itt szépici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Fitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Zsédenyi Adrián Zséda ül velem szemben a stúdióban, énekesnő, előadó, művész, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello.
2: Köszönöm.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, zenei műfajokat említettünk, Cotton Club Singers, az kicsivel másabb, mint amit te elkezdtél 2001-2 magasságában a szóló karriereddel, és annak vannak különböző lenyomatai, különböző pontjai, évről évre egyébként megjelentek ezek a bizonyos dalok, meg albumok számtalan, és karácsonyi dalok is vannak benne. És hogyha az elmúlt éveket vesszük, akkor is nyugodtan mondhatom, nem feltétlenül a 2000-es éveket, vagy a 2010-es évek elejét, hogy azért évről évre előrukkolsz egy olyan dallal, ami úgy meghatározza az adott korszaknak a zeneiségét. Hogy nem tudom, hogy valami látnok vagy te, hogy akkor mit kellene csinálni, vagy hogy történik ezeknek a daloknak a születés? Mert ha veszem azt, hogy Fantom, ha veszem azt, hogy Rúzs, ha veszem azt, hogy a Létre Jákossal közös dal, azok mindegyik olyan dalok voltak, és évről évre lehetne ilyeneket említeni, amelyek ilyen, nem tudom, mintha etalonná váltak volna az adott évben.
2: Hát egyrészt nagyon jó emberekkel dolgozom, hogyha a Moldvai Márkot, Létrai Ákost vagy Rakoncai Viktort még az első dalok, lemezek tekintetében, tehát tényleg ők igazi dalszerzők. És ugyanez a szöveg fronton is, hogy ezek igazi dalok lettek, és hát nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy úgy egy-egy korszakban ott marad egy-egy zsédadal, mert valahogy ezek úgy alakultak, hogy amivel én tudok rezonálni, ami rám hat, és amiről azt gondolom, hogy ez lehet úgy az életünk zenéje most éppen, mert ha van is benne egy pici retro, mint ahogy volt a Szeres Mostban is, ott egy kicsi 60-es évek, aztán most a Fantomban, vagy az Életben maradniben van 80-as évek, kicsit abbás, szóval, hogy így még hogyha van is benne retro, valahogy úgy ezt érzem a zenei popzenében is, hogy visszamentünk.
1: Úgy történnek ezek, és persze említetted, hogy ki kell dolgozol együtt, hogy neked van valami víziót, hogy akkor én most valami ilyesmi dalt képzelek el, és elmondod azoknak, akikkel együtt dolgozol, hogy légy szíves, valami ilyesmit írjatok, vagy egyszerűen csak ez belőlük jön, és akkor te meg beleteszed majd a saját személyiségedet, és attól lesz olyan.
2: Hú, ez egy nagyon hosszú folyamat, és van olyan is, hogy ez tetszik, és megkeresem azt, akiről azt gondolom, hogy ezt érti, és érzi, és valami ezen a vonalon elindulva valami rám szabottat, és persze inspirálódva, tehát hogy nem ugyanaz nyilván, hanem abból kiindulva, de nagyon sok olyan is volt, hogy ugye közel vagyunk egymáshoz, akár a Létrai Ákossal, aki a zenekarom tagja, és ott van vele mindig, és azért figyel, hogy milyen irányba megyek, mi van a koncerteken, mi történik, mire rezonál a néző, én hol tartok, mennyire vagyok inkább dögös fázisomban, vagy lírai fázisomban, vagy szóval, hogy ő úgy hallja már a lelki füleivel, hogy mit kéne csinálni. Úgyhogy ők figyelnek, és úgy mellettem vannak, ami hát ez fantasztikus, hogy így kezdettől fogva ez a csapat, ez így van. Velem is jönnek velem.
1: Ezek a dalok valahogy mindig betaláltak, mindig megtaláltad bennük saját magad, vagy ők találtak meg ezekben a dalokban téged. Olyan volt-e az elmúlt évtizedekben, Zséda, hogy megírtak egy dalt, vagy megírtatok egy dalt, és valahogy nem találtad meg benne magad, és akkor azt mondtátok, hogy akkor ezzel nem foglalkozom.
2: Hát szerintem az már ki se jött. Tehát ami ez időközben kiderült. Tehát már nem azt mondom, hogy el se tudom énekelni, de hogy úgy állni a közönség elé, hogy nekem azon ne legyen nagyon fontos célom, hogy én oda, tehát amivel megtisztelem az embereket, és oda azt gondolom, hogy erről kell énekelni, én azt már olyan nagy hittel teszem, hogy abban én már nagyon hiszek. Tehát olyan dalom nem is volt, ami csak úgy jó, jöjjünk ki velem, mert nincs más, vagy tehát nem volt. Olyan már volt, hogy nagyon-nagyon hittem benne, és nem ment akkor át. Olyan több is volt. Hát azt szokták mondani, hogy hát neked olyan könnyű, hogy tényleg csak megszületni volt nehéz, és itt jönnek a dalok sorban. És erre azt szoktam mondani, hogy ha tudnátok, hogy mennyi minden nem sikerül, hogy mennyi nem is tévedés, hanem valahogy nem úgy volt időzítve, az nagyon fontos az időzítés, Vagy éppen volt valami hasonló, amit inkább játszottak. Szóval, hogy így nagyon sok minden kell ahhoz, hogy pont akkor...
1: Kb. Úgy működik a zene élet, mint az előadóknak, az énekeseknek az élete, mint a színház élet. Fölmegy a színész a színpadra, és a rendező szeretne valamit látni, vagy láttatni belőle. Amikor megszületik egy ilyen dal, akármi is, vagy megszületett az elmúlt években, akkor nyilván neked is volt valaki, egy zenei rendező, a zenekarodból valaki, aki azt mondta neked, hogy akkor Zséda, szerintem ezt így, meg így kellene, és akkor ezt kellene belegondolni. És akkor itt a kérdés, van ilyen, vagy amikor készen van egy dal, akkor te leülsz, és otthon gyakorolod a konyhában, a fürdőszobában, a Margit-szigeten, stb. Aztán majd megtalálod benne magad. Mert amikor fölmész a színpadra, és elénekelsz egy akármit, akkor azt valahogy be kellett gyakorolni, meg kellett találni benne azokat a pontokat, amiket szeretnél hangsúlyozni benne, vagy mondani vele valamit.
2: Hát hogyne, ez az életem. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy felmegyek a színpadra, aztán majd ott valami lesz, hanem ebben nagyon sok munka van. Nagyon sok próba, meg én egyedül is gyakorolok. Meg egy csapat, ahogy mondod, hogy ugye a párom a zenei vezetője is a produkciónak, Moldvai Márk, aki hát abszolút leköveti a történéseket, hogy éppen mi történik, de egyébként ez az ő életének egy nagyon kicsi része, mert ő filmzeneszerző is. Én nagyon, nagyon amellett is vagyok, hogy ne csak arról szóljon az élete, hogy az én dolgaimról, hanem...
1: Szóljon csak arról! Na.
2: Hát nem, mert egyrészt én imádom azt, amit csinál. Tehát szerintem, de én abban szerelmes vagyok, amiket ír, az összes filmzene, meg a popzenében is, amiket csinált. Szóval, hogy legyen is ez így, hogy őnek is saját dolgai vannak. De hát az, amit hozzátesz az én produkciómhoz, az meg hát rengeteget segít, és nagyon jó visszajelzés. Nagyon sokszor visszahallgatjuk, hát az néha kegyetlen, de hát abból tanulunk, de most már egyébként most már megtanultam ezt jól viselni. De hát igen, felvesszük, visszahallgatjuk, szóval ezen nagyon sokat dolgozunk. Szét elemezzük, és így haladunk.
1: Várj, azt mondtad, hogy megtanultam ezt jól viselni. Pár évvel, évtizeddel ezelőtt még ilyen rosszul érintett a kritika, hogyha valaki azt mondta, hogy Izsé, azt nem így kellene, és akkor te megsértő?
2: Ja, nem is az, hanem nem egyébként nekem így lehet mondani, meg én egy elég kritikus családból jövök, akik úgy megmondják, tudod. Tehát én ebben edzett vagyok. Ezért is mondom, hogy ami már készen van, én abban már annyiszor szétszálasztuk is, tehát hogy az már úgy jó, ahogy van, tehát azért is tudom egy életen át énekelni ezeket a dalokat, meg azért is működnek ilyen sokáig, mert tényleg nagyon sok munka van benne meg. És egyébként ebben a korban, ami nekem van, mert szoktak hangnemet változtatni, mi még nem változtattunk semmilyen hangnemet.
1: A szokrán vagy, nem?
2: Igen, tehát, hogy még minden megvan odafönt, ami kell ezekhez a dalokhoz, és hát azok elég nagy magasságok.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Zsédenyi Adrián énekesnő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: csinálja meg, szex!
1: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Zséda ül velem szemben a stúdióban. Énekesnő, előadó, művész, dalszerző. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Szia. Én köszönöm, hogy jöttem.
2: Említettünk már pár nevet, akik meghatározták a te pályádat, vagy meghatározzák a mai napig a te pályádat a dalszerzésben, az előadásban, a nem tudom, különböző visszahallgatásokban és kritikákban. Egy embert kihagytunk, aki hát nem annyira új szerzemény a te életedben, vagy nem annyira új színfolt a te életedben, mert hogy már legalább két közös dal megjelent ugye vele, és akkor a Kökény Attilát
3: kell. Jaj, a Kökény. Hát igen. Ugye a Hello, és a mi Létrai Ákos, Moldvai Márk, Hujber Szabi szöveg, és a Csókolj még egyszer, ami meg Rakoncai Viktor. Hát ő a kapocs köztünk, mert hogy velem kezdte Viktor, és most már évek óta Attilával együtt van a színpadon, együtt zenélnek, és írja a csodálatos dalait. És mindig egy nagy ajándék, hogyha ha együtt léphetünk fel. Na, szerintem nagyon jól szól a hangunk együtt, és mindkét dal nagyon jól sikerült. Ugye van egy Hellónk, ami egy romantikus nagyívű dal, a Csókolj, meg egy olyan olaszos poppát, igen, és valahogy úgy fel is oldja a Hellónak a drámáját. Úgyhogy egyébként nem olyan ritkán vagyunk együtt színpadon, legutóbb a Víg Színházban voltunk együtt, hát majd még leszünk, én már tudom, hogy mikor, de majd ők azt tudják, hogy mikor kommunikálják, úgyhogy nagy, tehát megint az ajándékokra, de tényleg az, amikor együtt énekelünk, úgyhogy van több duett is, duettpartnerem is, állandó duettpartnerem, és már így egy kicsit ráfordulva a Városmajorra, most egy hölgy lesz a duettpartnerem, Szűcs Gabi, a Városmajorban, mert...
2: Tehát ti pályátok lényegében együtt indult.
3: Így van, ő egy, az egyik testvérem, akivel hát ha nem vagyunk színpadon, akkor nagyon sokat beszélünk lélegzett vételből, szemünk sarkából, de szerintem még hátul is van szemünk ahhoz, hogy mennyire ismerjük egymás minden rezdülését, mozdulatait, hangadását, úgyhogy hogy mi tényleg nagyon, nagyon régről is nagyon szeretjük egymást, és nagyon, nagyon támogatjuk egymást, tehát az, hogy nekem van egy ilyen pasigárdám, amiben és egy női gárdám, akikkel együtt növünk fel, én ezt nem cserélném el semmivel.
2: Mindjárt beszélünk majd erről a július végi koncertről, a Városmajorban lesz egyébként, koncert, nagy koncerted, viszont előtte még egy embert azért ide citálnék, akivel született egy dal, és alapvetően, mint hogy beszéltük, te popénekesnő vagy, és az underground szerintem nem áll olyan közel hozzád, úgyhogy én sosem gondoltam volna, hogy a Heaven Street 7 frontemberéhez neked valamikor.
3: Képzeld, ez úgy alakult, hogy a Szűcs Krisztián és Moldvai Márk ugye sokat dolgoznak együtt mind a mai napig, Neo után most már a Heaven Street 7 dalok, vagy a Krisztián szóló dalai, ezt mind Márk producálja, és akkor egyszer

0: kedvemért el is énekelte.
1: De hogy kik lesznek vendégek ezen a bizonyos koncerten, ami július 31-én lesz, erről is beszélünk nem sokára. Egy nevet már említettél, a Szűcs Gabi ott lesz, hogy rajtuk kívül kik. Mindjárt kiderül. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Zsédenyi Adrien, énekesnő, előadó művész, dalszerző, icipici szünetet tartunk aztán.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Zsidenyi Adrián Zséda, énekesnő, előadó, művész, dalszerző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia.
1: Olybá tűnik, hogy a te életedben most az S betűs szavak a meghatározóak, mert mint hogy Szicília és Signó.
2: Ja, Szűcs Krisztián.
1: A Szicília volt, pár héttel ezelőtt, hónappal ezelőtt ugye kicsit pihenkéltetek, vagy elmentetek korai nyaralásra.
2: Nagyon kicsit, 5 nap, és ez még május volt, igen.
1: Igen, ez a múlt.
2: Elfelejtettük, igen.
1: A jövő pedig egy aláírás.
2: Nem felejtettük el.
1: A jövő pedig egy aláírás, méghozzá egy Signó a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Mi tudjunk erről a koncertről? Az elmúlt szűk 3/4 órában meg annyi olyan dalt említettünk, ami az elmúlt éveket lényegében hát meghatározta a te pályádon, vagy a magyar zene életben. Ezek közül gondolom, lényegében az összes, amit említettünk, ott lesz.
2: Igen, a signature dalok miatt lett ez a cím, hogy Signó, amik a védjegyemmé váltak, a lenyomatommá, az aláírásommá, és amik nem csak bennem hagytak nyomot, hanem bízom benne, hogy a közönségben is. És ez a nyomothagyás, ez egyébként időről időre változik, tehát hogy, ahogy mondtam, nagyon sokáig tudom énekelni őket, és ez azért is van, mert mindig más arcukat mutatják, tehát egy motel, egy Mint halálig mellettem, megindul a föld, fekete rúzs, tehát hogy egyszerűen nem tudom megunni, mert minden életszakaszomban valami mást jelent nekem is. Úgyhogy ezekből a dalokból fog nagy részt állni, de azért mindig van benne csavar, meg mindig van benne valami olyan, amitől ez egy új évad, egy új korszak, új nyár, és ahogy már az előbb mondtam, Szűcs Gabi lesz az egyik sztár vendégem, aki már egyszer meghívott engem, tehát tulajdonképpen ez egy visszahívás részemről. Abszolút, 15-ben voltam a vendége, ugyanitt a Városmajorban, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ezt a nagyon szép gesztust, mert azért az nagyon, nagyon jól esik, hogyha valaki vendégnek hív, tehát az egy nagyon megtisztelő pozíció. Amikor engem hívnak, akkor is úgy érzem. Mert ugye tudni kell, hogy egy előadó, amikor tart egy szólókoncertet, és beleépít egy másik előadót, az egy állítás. Tehát én vele kapcsolódom, nem csak a színpadon, hanem a gondolatainkban is. És az utóbbi időben mi Gabival azért nagyon, nagyon sokat beszélgetünk, találkozunk. Szóval így ebben a korszakunkban is nagyon támogatjuk egymást, és valahogy ezt, tehát nem is jutott más eszembe, hogy őt szeretném magam mellett tudni a színpadon.
1: Vendég egy, Szűcs
2: Vendég
1: Gabi.
2: Egy. Vendég kettő. Kalmusz Felicián, ő cselló művész, és hát számomra a cselló az, ami leginkább hasonlít az emberi hanghoz, és ahogy Feli, azt mondom, hogy Feli, mert nagyon jó barátom is, Felicián, és egyébként Szicíliában is együtt voltunk, így párostul. Szóval, hogy együtt főztünk, együtt jártuk be, és szóval nem csak munkakapcsolat ez, látunk már együtt színpadon többször, tehát így alakul a közös repertoárunk, mert valahogy ez nagyon jól áll nekünk, jól állunk egymásnak. És valahogy ő, tehát az ő klasszikus énje, az én könnyű zenei énemből lesz egy olyan elegy, crossover stílus, amit szerintem mindketten nagyon, nagyon szeretünk. Úgyhogy lesz egy mashup. Kicsit a Víg Színházban már ezt úgy lebbentettük, hogy milyen az, amikor mi közösen állunk színpadon, és hát lesz az ő munkásságába becsatlakozva, meg amit én is nagyon szeretek, egy olyan dal közösen.
1: Szóval signature dalok, Ala Zséda, mindez július 31-én, tehát a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Ez egy ilyen egyszeri villanás térben és időben, Ala Zséda, vagy úgy tervezitek, hogy akkor ezt a koncertet itt megcsináljuk, aztán utána egyszer-kétszer itt ott még majd megjelensz vele.
2: Hát ez a nyári turné, a Signó turnénak a budapesti állomása tulajdonképpen, a Városmajor. Tehát már jó pár koncert mögöttünk van, és tehát ez a nyár közepe, ugye? ha nem is mértani közepe, de majdnem. És aztán a nyárból kifele haladva is lesz még pár, ahova nagyon sok szeretettel várunk téged is, és mindenkit.
1: Egyéb dalok, Zséda, amikről talán még nem tudunk, vagy készülőben vannak, mert beszéltünk azokról a dalokról, amik ilyen signature dalok, meghatározzák az életedet, és a Signóban majd föl is teszed őket a színpadra, most ugye legközelebb majd akkor július 31-én, de hogy most éppen születik valami új dal, ami majd nem tudom, az őszt határozza meg.
2: Egy nagyon izgalmas világ, amiben csöppentem, ez az egyik sorozatnak a filmzenéje és a főcímdala is, ugye ez a Birodalom, amit ugye Moldvai Márk szerzett, és hát ez valahogy úgy szokott nálunk kinézni, hogy én ilyen alkotótársként, tehát nem is annyira zsidaként vettem ebben részt, hanem amikor volt egy feladat, ugye filmzenékben vannak olyan feladatok is, hogy van egy szereplő, akinek van egy dala, és egy kicsit úgy elváltoztatva a hangomat, ilyen már a Királyban is volt többször, írtam is szöveget, meg fel is énekeltem a filmben, és most a Birodalomban is több ilyen dal van, amit én énekelek, van egy úgynevezett Csicsolina dal, amit nagyon vicces, annak a szövegét is én írtam, Sexy Gladiátor címmel, remélem ennyit így el lehet itt mondani, de egyébként tényleg egy nagyon vicces, mert ugye az említett hölgynek vannak dalai egyébként. És
1: tényleg?
2: Igen, tehát ez egy fiktív dal, de hogy azon a vonalon elindulva, amit ő énekelt, és a főcímdalt is én éneklem, illetve volt egy nagyon érdekes munka, amit számítógép segítségével hoztunk létre, ez egy férfi dal, de én énekeltem fel, csak aztán számítógép segítségével így férfiasítva lett a hangom, de kellett ahhoz, hogy én ezt megformázzam. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes alkotó munka volt, tehát én itt nem is annyira zsidaként, hanem egy ilyen hangként vagyok jelen.
1: Hogyha már arról beszélünk, hogy főcímdalok, vagy filmdalok, azért az elmúlt években, évtizedekben számtalan volt neked ebből. Ez a Szeres Mosttal kezdődött talán, ugye az volt az első, és aztán utána jött majd Csodafilm is volt, meg mindenféle filmek, amiben te vagy énekeltél, vagy főcímdalok volt. Te nem tudsz elszakadni ettől a világtól.
2: Kézed, ez nekem annyira fontos volt, hogy film főcím dalt énekelhessek, kaphassak, hogy mert azt gondolom, hogy egy filmhez kapcsolódni, ez egy, tehát azon túl, hogy egy rang, de hogy képviselhet egy dalom egy filmet, színészek, alkotók munkáját, azt én nagyon szerettem volna mindig, és meg is talált pár ilyen feladat. Ugye, mint halálig mellettem, ami nem kifejezetten a Csodafilmhez készült, de tökéletesen passzolt ahhoz a világhoz, tartalmilag is és zeneileg is, illetve a Szeres Most, inkább azzal kellett volna kezdenem, mert az volt az első. Volt még a Megy a gőzös, ami egy kicsit ilyen világzenés hangulat volt. Ezt egyébként kevesen ismerik, de egy nagyon izgalmas munka volt. És akkor mind a mai napig talán ezért is vonzódom annyira a filmzenékhez, mert nagyon-nagyon tetszik az, hogyha egy dal képvisel egy filmet. Egyébként a Gyémánt ragyogásban is van filmzenés beütés, egy kicsit ez a Bondos világ, amit szerettünk volna, ez a legutóbbi klippes dalom, amit a Vígszínházban vettünk fel, és ezen is vannak filmzenés jegyek, ebben is vannak filmzenés jegyek.
1: Utolsó kérdés a végére, Zséda, szóval július 31-én koncert, ez ugye a turnének az egyik állomása, a budapesti állomása, aztán mentek tovább, és csináljátok majd ugyanezt a koncertet, csak nyilván más helyszíneken. Pihenés lesz, ha nyáron belefér, vagy most a munkára koncentráltok?
2: Hát addig biztosan nem a koncertig, mert én nem szeretek addig szétesni. Mert hogy már a pihenés az oké, nem szétesés, de azért szeretek így egyben maradni mindenféle szempontból. Valahogy akkor van meg a fókusz. Ezek a tapasztalataim, de aztán majd augusztusban lesz egy kis pihenés, és egy ilyen nagy családi együtt mindenki, szüleim, testvérem és családja, unokatesók egy ilyen nagy elmenést tervezünk.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm, szép nyarat mindenkinek is, gyertek a koncertre!

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kulturfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Zsédával beszélgettem, a következő órában pedig Behumi Dóri, énekesnő és fuvola művésszel fogok beszélgetni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napokig még marad az extrém hőség, csökkentették a hazai terror fenyegetettségi szintet, nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-ás keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Pécel térségében baleset történt. Az 50-es kilométernél sávzárásra kell számítani. Rendőrök irányítják a forgalmat, 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Szombattól itthon is harmadfokú hőségriasztást lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében esténként takarékosságra kéri az embereket Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki teheti 18 és 21 óra között mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 óra után működtesse. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi mulasztás okozza, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkájuk van a forróságban. Ezért mindenkit arra kérnek, hogy biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb oda tudjanak érni a bajba jutottakhoz. Csökkentette a hazai terror fenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés életbe lépett. 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Az orosz vezetés egyelőre nem kommentálta a bejelentést. Venezuelában már csak nem 200 holttestet emeltek ki a romok alól a tegnapi erős földrengések után. A BBC információi szerint 188 ember halálát erősítették meg a hatóságok. A sérültek száma 1000 körül van. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 100 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk, továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Éjszaka 14-21 fok, napközben 33-38 fok lesz. Nagy tavaink vize 26-30 fokos. Enyhülés leghamarabb csak szerdán érkezhet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kulturfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Jazz Megaz, a Budapest Bár és a Dórika és a Rombolók nevű együttes is. Behumi Dóri, énekesnő és fuvola művésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Sunny Roland vagyok.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Lesz benne pop, és lesz benne jazz, és hogy milyen egyéb műfajok, mindenre fényt derítünk, ami Behumi Dórival kapcsolatos, aki már itt ül velem szemben a stúdióban. Öszöntelek, Deje, hogy jöttél, szia!
2: Szia, köszönöm, hogy jöhettem.
1: Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy egy jazzt említettem, meg egy popot említettem, de hát a te életed azért kicsivel szélesebb skálán mozog, hogyha a zenei műfajokat vesszük. Mert hogy ezeken kívül azért számtalan dologban benne vagy, gondolom én fuvola művészként, kicsit gondolom a komoly, a klasszikus zene is közelebb áll hozzá.
2: Persze, hát azzal volt az alap koncepcióm, hogy klasszikus zenész leszek, ezért el is követtem mindent. Megtanultam egy hangszeren játszani, aztán elvégeztem belőle minden iskolát, csak aztán közben elkezdtem énekelni is, és akkor egy ideig ez párhuzamosan futott, ez a kettő is. Miután lediplomáztam énekből is, meg fuvolából is, utána a diplomám utáni nyáron lett a jazz meg az casting, és akkor hát a kisebb ellenállás irányába inkább popzene felementem.
1: Az volt a kisebb ellenállás?
2: Hát igen, hát kevesebbet kell gyakorolni, hát egy hangszeresnek azért egyfolytában gyakorolnia kell, folyamatosan magát hát az izmait is tonusba kell tartani, meg egyáltalán, tehát egy hangszerrel egyfolytában foglalkozni kell. Úgyhogy egy ideig egyébként még a jazz meg az mellett is ment azért a klasszikus fuvola karrierem, voltak koncertjeim, például Bartók Rádióban voltak koncertjeim, meg szólóestjeim, de aztán ezt így szépen leépítettem.
1: Millió kérdésem van az iménti mondatait kapcsán, kezdjük az a kisebb ellenállás. Ezzel a bizonyos kisebb ellenállással téged egyébként hát a 20-as éveid elején lényegében bedobtak a mélyvízbe, egy olyan mélyvízbe, aminek nincsen alja, nem tudjuk hol van, úgyhogy hirtelen, ahogy kijöttél a felsőfokú oktatási intézményből, onnantól kezdve azért neked hirtelen enyém a világ, Behumi Dóri vagyok. A sztárok sztárja lettél.
2: Hát azért ezt így nem mondanám. Tehát,
1: azért a 90-es években a jazz meg
2: jó,
1: a...
2: figyelj, hát a jazz meg az igen, de attól mi még nem lettünk a sztárok sztárja, és ez így is maradt. Tehát mi benne voltunk egy pozícióban, három énekesnők, a Kozmorsi, a Váci Eszter meg én. A mi pozíciónk az volt, hogy elénekeljük, és megszólaltassuk egyáltalán azokat a dalokat, amiket a Dés László megírt, de több pozíciónk nem volt. Tehát mi voltunk a lányok. Tehát adott esetben egy csomóan nem is tudták a nevünket, talán a keresztnevünket tudták, a vezetéknevünket egészen biztos, hogy nem. És most félre ne értsd, tehát itt ez nem egy, most ez egy ilyen paraszkodás lesz.
1: Sőt, nem egy pont... tüske vissza a 90-es években?
2: Nem, egyáltalán. Hát egyébként is a 90-es évek az egy mindenki számára szerintem, vagy aki akkor kezdte a zenei karrierjét, vagy akkor kezdett klubozni, hogy egyáltalán bármit, az annak ez egy kánoán volt a 90-es évek. Hát ugye minden akkor úgy nézett ki, hogy elindul, és előttünk áll, meg hát akkor voltunk 20 év körüliek, aztán meg pláne. De azért ez, amit említettél, mert ugye azt mondtad, hogy a csúcsok csúcs, vagy a sztárság, vagy a csúcsok csúcsa. A produkció volt valójában az, de mi személy szerint nem voltunk igazából sztárok. Mi teljesen ismeretlen énekesnök voltunk, akik a mélyvízbe valóban be voltunk dobva, de arra azért nem volt elég ez a két év, hogy saját jogon is sztárok legyünk ebből.
1: Mert hogy kettő évig működött egyébként ez a bizonyos formáció, aztán vége lett, utána Péternek jöttek majd az egyéb formációi, illetve nektek is, a csajoknak, ahogy te fogalmaztál, jöttek majd a különböző formációi.
2: Hát jöttek, mondjuk annyi történt, akkor így nagyjából, hogy az Eszternek ugye volt a Váci Eszter és a Szörp, akkor még aztán a saját kvártetje, ami nagyon hamar visszaszorult ilyen klubkeretek közé az Eszter, mert ő igazából egy ilyen szofisztikáltabb stílust csinált. Az Orsi azonnal bekerült a Cotton Club Singersbe, tehát hogy neki az jött, mint zenei továbblépés. Én meg ott maradtam egyébként, tulajdonképpen a levegőbe lebegve egy ilyen fajta megélés után, amit egyébként a jazz meg az hozott. Én azt gondoltam, hogy teljesen magától értetődően majd itt el fog indulni egy karrier, ami tulajdonképpen logikus lett volna, hiszen milliók lettek abba fektetve, hogy azért valamennyire a nevünket meg az arcunkat azért megismerjék, de nem így Magyarországon ez nem történt meg, tehát nem volt senki, aki felismerte volna ebben a potenciált, úgyhogy nekem utána, de most félre ne is, tehát hogy én is nyugodtan elindulhattam volna magamtól egy úton, csak tudod, ez egy kicsit olyan furcsa volt akkor, hogy hello, én vagyok a Dória Jazz, meg az volt, tudod, na és akkor az van, hogy ezt kéne csinálni. Tehát, hogy én valószínűleg nem voltam elég ügyes ebben. Úgyhogy nekem következett 10 év az életemben, amikor kis klubokban játszottam a Dórika és a Rombolókkal, úgyhogy a saját zenekarommal, illetve tanítottam. Tehát ez történt, tehát hogy a nagy színpadokról abszolút visszamentem én is a minibe.
1: Egyébként, hogy azért neked is volt formációd, ez a bizonyos Rombolók, ez a mai napig működik. Tehát, hogy neked is elindult a karrier. Nyilván nem emelkedtél olyan magasságokban, mint nem tudom, Rolling Stones, vagy akárkit említhetnék Magyarországról, a TNT
2: hát,
1: például.
2: Talán annyira nem.
1: Igen.
2: De vagy hogy, a jazz meg az.
1: Igen, de azért neked is ment folyamatosan, nem volt megszakítás ebben a pályában, nem szálltál ki belőle, csak nem voltál annyira a kamerák, illetve a mikrofonok keresztüzében, mint amennyire a jazz meg az.
2: Igen, de egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mitől lesz az ember népszerű. Az ember attól lesz népszerű, bárhol egyébként a világon, nem attól, hogy mennyire nagy klubokban játszik, vagy nagy színpadokon, ez mindenképpen megelőzi azt, hogy a médiában mennyire van jelen.
1: És volt ugye, ez akkor, a 90-es években?
2: Hát most is így van, csak most a közösségi médiáról beszélgetünk. Tehát ugyanaz, sőt. Tehát itt abszolút egy év alatt elérsz karriert, hogyha jelen vagy a közösségi médiában, és ott betalálsz. Na most akkor ugye nem a közösségi média volt még, hanem a rendes, az írott sajtó.
1: A színes újságok.
2: Igen, igen. És abban a pillanatban, hogy az emberről akkor már nem írtak, vagy nem láttak a tévében, tulajdonképpen eltűnt a szem elől. Tehát nem az volt a lényeg, hogy te most mit csinálsz, hanem az, hogy mennyire vagy látható. És ilyen szempontból ez nekem egy saját döntésem volt, hogy ha nem vagyok egy olyan típus, aki szereti, hogy mondjuk a tévében szerepel, meg a rádióban szerepel, vagy az újságunkban szerepel, akkor igazából várhatom azt, hogy a tevékenységem is sokkal kisebb körben lesz ismert. És azért én sose voltam az a típus, aki szerette, hogyha nagyon írnak róla.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő, fuvola művész, énektanár, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Behumi Dúri, énekesnő, fuvola művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Dóri.
3: Hello.
2: Az imént a jazz meg azról beszélgettünk, ami 2 évig működött, és te voltál benne ugye az egyik vokalista énekesnő, és aztán utána jött majd a saját formáció. Erről majd a későbbiekben beszélünk, viszont hogyha még ennél is visszapörgetjük kicsit az időkerekét, ha megengeded nekem, akkor egyáltalán neked hogy jött az életedbe a zene? A művész családból kifolyólag nem volt más választás, hogy akkor itt mindenképpen zene le?
3: Hát nem, egy ostorral kergettek az asztal körül, hogy mindenképpen művésznek kell lennem, de hát ez egy alapvetés volt nyilván egy olyan családban, ahol sok zenész van, táncos, meg festő, meg, tehát hogy alapvetően igen, ez egy művész család, mondhatjuk. Az enyém, igen, ez teljesen magától értetődő volt, hogy az ember azért valami hangszert a kezébe vesz gyerekkorában, és akkor azon elkezd tanulni. Nálam ez volt a zongora, az nem volt ez annyira, nem ment el jól, akkor jött a fuvola, és akkor az jól ment. Ez volt az egyik. A másik, meg hogy nem, a reál tárgyakból én nem voltam túlságosan erős, amúgy lehetett volna, csak annyira vette át már akkor a fókusz gyerekkoromban is, az, hogy inkább a humán tárgyak érdekelnek, meg a művészet, de alapvetően az volt szerintem a legfontosabb, hogy találtam egy hangszert, meg találtam egy műfajt, amiben én boldog voltam, és akkor a szüleim látták, hogy ez nekem örömet okoz, jól is megy, de leginkább az, hogy nekem ez örömet okoz, és akkor ezt jól csinálni.
2: Elvégezted a megfelelő iskolákat, fuvola művész vagy, meg egyébként
3: meg jazzénekes diplomám is van, jó?
2: Ezt akartam mondani egyébként,
3: abból is
2: igen,
3: van, igen. Hát amennyire erre szükség van, hát szerintem rohadtul nincsen szükség, de mindegy. Ahhoz, hogy énekeljen, nincs szüksége diplomára.
2: És akkor innen származtatom a következő kérdést, hogy téged az elmúlt években énekes nőkét tartunk számon, az elmúlt évtizedekben nem fuvola művészként. Viszont arról beszéltél, hogy zongora volt az életedben, aztán fuvola volt az életedben, de hogy az éneklés hogy jött az életedbe? Szimultán énekelgettél otthon mindenféle népdalokat, vagy nem?
3: Népdalokat nem énekelgettem. Vagy
2: azért egyébként jó olyannal beszélgetni egyébként, aki szintén dolgozik mikrofon mögött, mert a kérdést sem tudom befejezni, és már mondod a választ.
3: Ne haragudj. Nem akartam beléd folytani a kérdést. Szóval nem állsz távol a valóságtól, mert én néptáncoltam gyerekkoromban, és
2: hát sehol nem írják róla. Te néptáncos lány voltál?
3: Nem voltam néptáncos lány. Én csak 2 évig néptáncolni jártam. Nem áll hozzám közel ez a műfaj, ez az igazság, mert hozzám inkább a kiskorom is inkább a klasszikus zene állt közel, de milyen családi hagyomány volt nálunk, hogy a nők néptáncolnak, úgyhogy engem is elküldtek néptáncolni, de én nem volt. Tehát, hogy nekem nem volt a világom a nép. Zene. Na, ezt így szépen mondhatom, nagyon elismerem, de nem éreztem gyerekkoromban sem a magaménak, de az kiderült, hogy nagyon jó hangom van, és nagyon jól tudok énekelni, ugye ez a néptáncolás közben kiderült. És akkor jött a kamaszkorom, vagyis jött 17 éves voltam, amikor elkezdtem énekelni, tanulni, mert akkor visszajött ez, hogy hát ott van a hangom, amivel még mindig lehetne valamit kezdeni, és akkor a klasszikus fuvola mellett elkezdtem klasszikus éneket tanulni először.
2: Aztán jött majd a jazz.
3: És utána jött a jazz, igen.
2: És fuvola művész vagy, és jazz énekes nő vagy, és arról még nem beszéltünk, hogy a fuvola mennyire van jelen az életedben, ha egyáltalán. Vagy megvan a diploma belőle, van egy fuvolád otthon, vagy nincs, de néha előveszed, lepololod, de hogy akkor nincs
3: van egy
2: koncert.
3: Van egy jó hangszerem, hát úgy effektív klasszikus fuvolistaként nem működöm már egy jó ideje. Hát figyelj, az egy teljes életet kíván, tehát hogy nem lehet, érted, egy karriert klasszikus zenészként felépíteni, úgyhogy közben egészen más csináltam, mert akkor teljesen arra kellett volna koncentrálni. De hát a fuvola az persze előkerül, nem a klasszikus része, hanem a jazz része, mert a rombolókban is fuvolázom. Ez egy alap, az összes dalban szinte előkerül a fuvola, tehát ott hangszeresként is meg tudom magam mutatni, nem a klasszikus műfajban, hanem a jazzben. És egyébként a Budapest Bárban, amiről majd biztos szó kerül, mert hogy ugye a professziómnak az elmúlt 18 éve azért a Budapest Bárban mutatkozhat meg, vagy hát ugye ott énekelek 18 éve. Úristen, 18, ez nagyon durva. Szóval ott is előkerül azért a fuvola, és ott is szoktam játszani.
2: Az együttesekről majd a későbbiekben beszélünk. Volt egy ilyen elszólásom pár perccel ezelőtt, kisjavítottál, ezt a kedves hallgatók nem hallották, hogy te énektanár nem vagy. Uh-huh. Viszont tanítással foglalkozol. Uh-huh. Az van az életedben.
3: Igen, hát már nincs, mondjuk, vagyis hát abban a szem, tehát iskolai keretek között nem tanítok. Én 10 évig tanítottam zeneiskolába fuvolát, aztán amikor megszültem a kislányomat, akkor utána már nem mentem vissza az iskolába tanítani, de ez mindig egyébként ott van, akár az énektanítás, akár a fuvolatanítás ott van nekem így a belső zsebemben, hogy azt így bármikor szeretném szívesen elővenni, mert tanítani nagyon szerettem. Az intézményes kereteket azt már nem annyira.
2: De a Szent Istvánban tanítottam.
3: Én a Szent Istvánban tanítottam, de már nem akarok iskolában tanítani, hanem a tanítás részét a szívesen csinálnám tovább.
2: Kimentek a filozófusok kertjében a kis diákokkal, és akkor ott énekelgessenek?
3: Nem.
2: Az is jó lenne egyébként.
3: Nem. Hát egy órának a keret, az is meg lehet csinálni, de nem, mert igazából egy zongora mellett kell ezt azért abszolválni. Nagyjából.
2: Az elmúlt évtizedekben volt az életedben fuvola, volt az életedben jazz, meg az a Budapest Bárról majd beszélünk, meg mindenféle koncertek vannak, meg a saját együttesed ott van az életedben. Mm. Ezeken kívül Behumi Dóri foglalkozik mással, vagy az életed csak ezen együttesek, vagy ezen fogalmak mentén forog?
3: Hát ez a fő profilom, mert aki zenével foglalkozik, igazán, az tulajdonképpen tudja, hogy ez egy egész embert kíván, de ez igazából a pozitív része az, hogy ez önmagában egy hobbi is. Tehát, hogy mi annyira szerencsések vagyunk, hogy minket nem kell külön fafaragással elszórakoztatni, vagy hímzéssel, mert hogy minket saját szakmánk szórakoztat. Persze emellett lehetne. Hát járok edzeni, oké, de hogy az egy ilyen szükséges vele járója szerintem egy bizonyos kor fölött az ember életének, hogy ezt muszáj csinálni. De van egy másik dolog, igen, most már egy jó ideje az életemben, a 2000-es évek elején indult akkor a Rádiókafé Budapest, ez egy budapesti rádió volt, és ott én voltam műsorvezető nagyon sok műsorban egészen addig, amíg a 2010-es évek végén meg nem szűnt, tehát 10-11 évig körülbelül, és aztán ez 3 éve újraindult, úgyhogy ez a rádiózás, nem csak műsort vezetek, hanem ezt mi is szerkesztjük, ezt a műsort, úgyhogy ez egy központi része azért még az életemnek.
2: Igen, ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Behumi Dóri, énekesnő, fuvola művész, műsorvezető. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban egy kollégina, nem itt, máshol, műsorvezető és énekesnő és fúvola művész Behumi Dóri. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Dóri.
3: Sziasztok!
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, arról viszont még nem beszéltünk, hogy pár évvel, évtizeddel, hát több mint 10 évvel ezelőtt létrejött egy ilyen kultformáció. Kisbarátom Farkas Robi egyszer csak létrehozott egy ilyen...
3: Kisbarátod?
2: Párt. Szóval, hogy Budapest Bár. Ez a bizonyos kult együttes, aki a legnagyobb magyar zenészeket már felmutatta az elmúlt években, vagy vendégművészként, vagy állandó vendégként, téged is megtalált.
3: Igen. Egyébként azt most akkor mindenki számára megpróbálom tisztává tenni, hogy, hogy nagyon, tehát vannak vendégművészeink, de azok egy-egy koncertre. Viszont a Budapest Bárban 12 darab énekes van, és ezek állandó énekesek. Tehát akikről mi azt gondoljuk, hogy néha eljönnek énekelni, azok valójában a zenekarnak a részei. Tehát, hogy ez egy óriási csapat, és ez egy állandó csapat. Nem minden koncerten vagyunk ott valójában, mindannyian. Engem úgy talált meg a Budapest Bár, vagyis a Farkas Robi, hogy igazából, hát én találtam meg őket, de csak abból a szempontból, hogy mi a Farkas Robival a Műpában volt egy produkció, ahol összekerültünk zenészként, és ott volt egy közös dal, vagy egy pár közös dal, amit ott eljátszottunk, és akkor indult a Budapest Bár. És akkor még Szalóki Ági is énekelt a zenekarban, és nekem nagyon szimpatikus volt ez a kezdeményezés, és akkor azt mondtam a Robinak, hogy figyelj, hogyha még énekesnőre van szükség, akkor szóljál. És akkor ez egy év múlva meg is történt. És akkor szólt, és akkor ez szólt egy hétfői nap, és azt hiszem vasárnap már énekelni kellett.
2: És addig tűkönültél, hogy vajon mikor szól legközelebb
3: nem,
2: a Robi?
3: Figyelj, az élet az nem így megy. Az élet az úgy megy, hogy valahol, hogy így kicsit hát, vagy legalábbis nekem az én életemben így zajlanak az igazán fontos dolgok, hogy jön egy érzés, hogy ez jó lenne, de hogy nem görcsölsz rá, hanem csak úgy a kis agyadban benne van, és párszor eszedbe jut, hogy na, ez milyen klassz lenne, de hogy nem akarod görcsösen, és egyszerűen csak így becsúszik, és beúszik az életedbe.
2: Értem, csak hogyha valami nagyon tetszik az embernek, meg komfortosan, meg nagyon jól érzi magát benne, és esetleg még tesz is valamit az ügy érdekében,
3: például
2: szólsz,
3: tettem, ami nem volt egyébként rám jellemző egyáltalán, valóban.
2: Igen, és akkor utána az van, hogy akkor napokig, vagy hetekig az van, hogy minden nap gondolsz rá, hogy új lesz belőle valami, aztán utána telik múlik az idő, és kopik ki ez az érzés. Aztán egyszer csak eltelik egy év, mint ahogy mondtad, körülbelül annyi, és már nem is emlékszel rá, hanem csak úgy dereng valahol hátul a kis agyadban. Persze szóltam neki egy évvel ezelőtt, de ebből már úgy se lesz semmi. És aztán az mekkora meglepetés, amikor visszakapod végre azt, amire vágytál előtte hónapokon keresztül, napokon át.
3: Szerintem nem is kell ezt, tehát hogy mondjam, ez kicsit olyan, mint hogyha valaki tetszik, és össze akarsz vele jönni. Akkor ez szerintem ezen az energiamezőn, szerintem ez így sose jön össze, ez csak akkor jön össze, az ember így elengedi ezt a dolgot, hogy ja, az tök, mit tudom én, arra gondolsz, hogy ja, tök klassz volt az a találkozás, és aztán lehet, hogy többet nem is jut eszedbe, lehet, hogyha újra találkoztok, megint eszedbe jut, és abból, érted, mit mondok? Tehát, hogyha van egy ilyen nagyon erős rákoncentrálás, az szerintem nem az vezet általában.
2: Hát ez az egyik megközelítés, a másik pedig az, hogy ha elég sokat mantrázod, akkor bevonzod. Így is szokták, vagy van egy
3: igen,
2: ilyen
3: de ez a
2: is.
3: Mantrázás, ez szerintem egy ilyen, ez egy más energiasíkon zajlik. De nem akarok most egy ilyen spirituális műsort varázsolni ebből.
2: A lényeg az, hogy visszakerültél egy évvel később.
3: És hát úgy, nem visszakerültem, hanem akkor bekerültem, ültem a hetes buszon, és a Robi felé volt, hogy na, Dórikám, figyelj, akkor az lenne, hogy lesz a Katonában egy előadás, dupla, délután még az Ági énekel, hogy akkor az estit már neked kéne csinálni.
2: És akkor te fogtad magad, és azt mondtad, hogy jövök, próbálni, és
3: csodálatos volt. És olyan érdekes, hogy az ilyen nagyon emblematikus pillanatokra iszonyan emlékszem, például amikor a Jazz meg azból felhívtak, hogy bekerültem, tehát sikerült, ott is emlékszem, hogy éppen hol voltam, és mit csináltam. Fenn voltam a Budai Várban éppen, egy kiállításról jöttem ki. Itt meg a hetes buszon ültem a Blahánál. Nem volt, csak keletinél.
2: És nyilván mind a kettő után, vagy közben nagy volt az öröm. Ilyenkor megünnepli az emberben?
3: Nagyon nagy volt.
2: Gyorsan elmegyek a csajokkal kávézni?
3: Igen, abszolút. Egyébként igen. Akkor még nem ittam. Csak azóta iszom, amiatt a gyerekem van. Úgyhogy de igen, ez abszolút egy ilyen ünneplésre méltó pillanat valóban.
2: Mindjárt visszatérünk majd a Budapest bárra, de még az imént foglalkoztatott egy ilyen kérdés, és valahol elveszett a gondolataimban, most eszembe jutott, mert hogy megint bejött ugye a jazz meg az. Azt említetted, hogy elmentél castingra. Milyen casting volt ott a jazz meg az felvételénél?
3: Ez egy zárt casting volt, szakmai casting. Szóval, hogy nem volt ez egy meghirdetett casting, hanem énekesnőket hívtak be. És akkor, hát most nem mondok neveket, hogy még kik voltak ott, és aztán nem kerültek be, de a tény mindegy, de figyelj, ezt annyiszor elmeséltük az elmúlt 25 évben, hogy hárman kerültünk be, eredetileg csak egy lány kerestek a Péter mellé, és aztán nem, a Gőz Laci volt ott, aki ugye kiadta a lemezt, meg ő akkor még játszott a jazz meg az zenekarban is, de ő adta ki a lemezt, a Dés meg a Geszti voltak ott, és akkor ők voltak az ítészek, és akkor meg kellett tanulni két dalt.
2: És oda mentél és izgultál, vagy úgy mentél oda, hogy az esélytelenek
3: nyugalmával? Igen, persze, izgatott voltam, de inkább fel voltam dobva. Tehát nem úgy izgultam, hogy de azt egyébként nagyon akartam.
2: Mi volt az a két dal? Már megírt, a
3: lusta
2: jazz
3: szerető,
2: meg az daluk
3: lusta
2: voltak
3: szerető
2: akkor?
3: Volt. Igen, lusta szerető volt.
2: Meg valami másik jazz valami meg másik. Megint hétfő, hogy nem tudom valamit.
3: Megint hétfő, nem tudom. Nem, de azt tudom, hogy a lusta szerető volt. És azt kérdezte a Péter, az volt egy ilyen teszt, hogy tudom-e, hogy mit jelent, hogy ha mutató mutat is fél hatot, hogy ezt tudom, hogy mit jelent. Tehát érted, ott volt egy ilyen 20 éves lány. Aha. Aztán mondtam, hogy tudom. És megmutattam neki a kezemmel, hogy ez mit jelent.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Behumi Dori énekesnő, fuvola művész, műsorvezető, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Nincs a

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Behumi Dóri, énekesnő, műsorvezető, és fogolam művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Dóri!
2: Sziasztok megint!
1: Meg annyi dologról beszélgettünk, volt már fuvola művészség, volt már arról is szó, hogy egyébként egy rádióban műsorvezetőként dolgozol, meg arról is, hogy jazz meg az, meg hogy Budapest Bár. Jut eszembe a Budapest Bár, az egyébként, amikor bekerültél, az kicsivel másabb, vagy nagyon másabb volt zenei műfajokat tekintve, mint amit te korábban csináltál. Akár a jazz,
2: igen,
1: meg az, akár a klasszikus
2: zene.
1: Igen,
2: igen, de mégsem, mert azért a jazz benne van a Budapest Bárba. Is tartalmaz nyomokban jazz, természetesen. Illetve ez a sanzonos világ, ez meg nem volt távol tőlem, mert a családom, tehát hogy nekünk ez volt egyik kultúrkincs, mondjuk így a klasszikus zenén, vagy bármi más művészeteken túl, azért ez a sanzon, ez a pesti dal, ez abszolút

0: benne volt, ami kultúrközegünkben ott egy pesti család, tudod, hát azok a pesti dalt, azt mindannyian tudtuk. Úgyhogy ezeket a dalokat, amiket a Robinál énekeltünk, vagy a Budapest Bárban énekelek, én ezeket hallottam gyerekkoromban, tehát abszolút vissza tudok hozzá csatolódni.
1: Most ez a két együttes van az életedben? Mármint, hogy a Budapest Bár és a Dórika is a Rombolók?
0: Igen, meg hát azért tudod, a jazz meg azzal volt egy pár most ilyen visszatéréses ügy, a Péternek is volt, meg Dézs Geszti koncert is volt, tehát egy tavaly évben volt azért egy-két ilyen nagyobb dobás abból is, de azok ilyen egy-egy alkalom. De mint zenekar, igen, valóban ezek vannak most.
1: Dórika és a Rombolók, vagy Dóri és a Rombolók?
0: Dórika.
1: Miért Rombolók?
0: Mert mi ezekkel a fiúkkal, akiknek majd elmondok gyorsan, hogy kicsodák, sőt, el is mondom, Snedezoltán gitározik, Frejgy, hogy basszus gitározik, a Molnár Matyi dobol, és a Fésűs Ádám a billentyűs a Dórika és a Rombolókban. De az alapfelállás, a Gyuri meg a Zoli meg én, mi egy osztálytársak voltunk a jazz tanszakon, ami akkor még főiskola volt, most már egyetem. És ott zenekarokat kellett iskolai szinten alapítani, tehát ez egy tantárgy volt, egy zenekari gyakorlat, és akkor összekerültünk, és ott előadtuk a művészetünket, és akkor a Babos Gyula azt mondta rá egy ilyen vizsga alkalmával, hogy hát ez egészen ember emvő ez a zenekar, és akkor ebből az érzésből lett tulajdonképpen Romboló.
1: Megalakult sok-sok évvel ezelőtt. Egészen pontosan majdnem akkor, amikor te kiszálltál a jazz meg azból, már akkor létrejött.
0: Nem képzeld el, hogy ez már alatta is volt, mert miután főiskolás voltam, ugye én a jazz meg azba főiskola után kerültem be, tehát akkor úristen, ne is számoljunk utána, hogy az hány évvel ezelőtt
1: volt. Már az iskola. Jazz meg az volt, már az volt a Romboló is.
0: Igen.
1: Már azt hittem, hogy közben neked nem volt időd másra, hiszen ott azért...
0: Hát nem nagyon volt időm, de a zenekar az volt. Aha. Tehát amikor volt időm, akkor foglalkoztam vele. Tehát a zenekar akkor már létezett, igen.
1: Milyen jellegű együttes ez a Dórika és a Rombolók, hogyha esetleg valaki még nem hallott tőletek semmit. Zeneileg, zenei műfajokat
0: tekintve. Az alapvetés az egy ilyen New Orleans funk, vagy New Orleans jazz volt, ami azt jelenti, hogy a jazznek így a groove-osabb változata, de abszolút jazz, tehát hogy nem egy funky zenekarra kell gondolni, de nem a bebop féle nagyon improvizatív, szabad valami, hanem inkább a groove-okra épülő dalok. A John Scofieldnek a munkásságát tudnám mintaként mondani. Aki tudja, tudja, aki nem tudja, nem tudja, tehát nem várjuk el nyilván a hallgatóktól, hogy ezt tudják, de mondjuk itt tudom az ő munkásságához hasonlítani. A Miles Davis gitáros volt egyébként, és aztán a saját karrierjében csinálta ezeket a nagyon, nagyon sajátos, grúvos jazz dolgokat, elképesztő szinten, tehát így igazából mi csak ezt nagyon szeretjük, és azért ő áll hozzánk közel, hogyha valakit meg kell nevezni, és aztán egy pár évvel ezelőtt elkezdtünk saját dalokat írni, úgyhogy most már magyar nyelvű saját dalaink vannak, képzeld el.
1: Meg is válaszoltad az egyik következő kérdésemet, ami az lett volna pont, hogy említed ezeket a nagy klasszikusokat, akik megírták, vagy elénekelték a nekik megírt megfelelő dalokat, és azokat ti elővettétek. Na de hát
0: igen.
1: Az együttes akkor tud igazán önállóvá válni, megtalálni a saját hangját, amikor a saját dalaik megszületnek. Nektek erre elég sokat kellett már.
0: Így van. Nem is tudom, miért vártunk egyébként. Egy kicsit ilyen későn reagáló zenekar vagyunk. A Schneider Zoltán írta meg ezeket a csodás dalokat, és én írtam hozzá jobb ilyen a szöveget, már nem volt más, aki megírja, úgyhogy ezek a saját dalszövegeim. És hát nagyon remélem, hogy a hallgatók esetleg majd hallhatnak ebből itt nálatok egy kis ízelítőt, úgyhogy hát nem is tudom nagyon. Ez jazz elemeket tartalmazó, mondjuk így popzene.
1: Hogy történik a szövegírás, Alábe Humidori?
0: Jó kérdés, hát nehezen. Az a baj, hogy én nem vagyok az a szerző, akiből így kigurul, tudod, hogy így mondjuk itt, most itt vagyok nálatok, itt ebben a szuper stúdióban Dunán, és akkor ez mondjuk így megihletne egy dalra, hanem úgy zajlik, hogy a Zoli küld egy dalt, és annak van egy hangulata, és én arra hangulatra találok ki valamit. Tehát, hogy én abszolút a dalra írom a szöveget, de már ilyen autista szinten egy kicsit, mert szót írtak szerint. Tehát ahogy ő tititát ír, én oda egy tititának megfelelő ritmikájú szót írok le. Tehát, hogy annyira a zenéhez a passzintom a szöveget.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, ez pedig legyen az egyik, hogy ez a bizonyos rombolók, ez mennyire rombolja szét a nyaradat?
0: Nem rombolja szét, hát ilyen nagyon szerényen meghúzza magát a nyár közepén, július 11-én, úgyhogy akkor fogunk az Óbudai Társaskörben adni egy koncertet. Amiként arra készülök, hogy a helynek a jellegzetessége miatt nem csak rombolni fogunk, hanem azért tekintettel leszünk erre a krúdi világára, tudod? Tehát egy kicsit olyan, mert hogy ugye Óbudán ezek a macskaköves utcák, meg nagy gesztenyefák, mint tudom én, tehát nem akarunk teljesen környezetidegenek lenni, úgyhogy lesznek jazz standardek is, tehát hogy egy kicsit klasszikusabban, de azért a saját számainkból is lehet majd ízelítő. Talán egyébként nagyon jó, tehát tényleg annyira hallgathatóak ezek a dalok, szóval a rombolók az már inkább csak egy idézőjel.
1: És Budapest bár?
0: A Budapest bárral a nyarunk az a szezon, ugye mindig jönnek a nyílt szabadtéri koncertek. Holnap például Salföldön játszunk, tehát a balatoni helyszíneket nagyon szeretjük, úgyhogy hát arra mindig lehet számítani, hogy a Budapest bárt mindig meg lehet találni nyáron. Itt-ott az ország különböző részein, szabadtéri előadóhelyeken, színpadokon.
1: Nyár, pihenés, belefér, vagy mindenféle egyéb ügyek
0: vannak? Én nagyon szerencsés vagyok, mert egy éve balatoni lakos is lettem, egy kicsit.
1: Hol, északi vagy déli
0: part? Északi part.
1: Zánkától lejjebb, vagy följebb?
0: Följebb.
1: Akkor te füredi lány lettél.
0: Nem füred, nem.
1: Tihany, Akali?
0: Nem, Felsőörsön. Felsőörs, és hát minden időmet ott töltöm, amit csak lehet, és nem szólít Budapestre az én vagy a családomnak, mert ugye a kislányomat még azért vinni, hozni kell, de azért ott töltjük most a következő heteket. Nagy boldoga.
1: Dóri, nagyon szépen köszönöm, hogy
0: jöttél. Én köszönöm.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a csütörtöki program ajánló következik. Közeledik a hétvége. Fekete Laci nem közeledik, már itt van a stúdióban. Mit hoztál már? Szia Laci.
2: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Clicken is megtekinthető a Zrínyi című háromrészes tévéfilm. Röviden belemennék a témába. Zrínyi Miklós és felesége 1663-ban második gyermeküket is eltemették, és arra gondolnak, hogy hát ha azért, hogy Miklós teljes életét a hazának szentelje. A császárnak terhére van ugyan Zrínyi, de kénytelen rátermettségét elismerve rábízni a magyar sereget, hogy kiűzze a törököket az országból. Eddig a rövid tartalom, egy háromrészes tévéfilmmel van dolgunk, tehát a Zrínyivel, ami a Média Clicken is megtekinthető.
1: Köszönjük szépen, Laci.
2: Köszi, Roli. Megyek az utcán, valaki

0: Igen, ajándék az egész, már látom az emberek szemében csillogni a reményt, az adni és kapni mérleg nyelve bennem, hogy hol áll, válaszúthoz értem, már tudnám merre most tovább.
1: Ha úgy érzed, hogy kész,

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Zsidenyi Adrien, énekesnő előadó művésszel, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Behumi Dóri, énekesnő és fuvola művésszel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
3: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartani.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió minden magyar, kivéve persze ezt az órát, mivel most startol a kitekintő Fekete Lacival, és ma este is a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb zenéivel. Óraindító dalunkra két világhírű legenda egyesítette erőit, hogy elkészülhessen a Home to Us című zene, ami egészen pontosan május 8-án debütált. Paul McCartney és Ringo Starr pedig ezúttal sem okozott csalódást a hallgatóknak. Az újdonság munkálatai eredetileg még 2024-ben indultak el egy jamelés során. Akkor még nem is gondolták a készítők, hogy ebből valaha lesz valami, de aztán szerencsére elkészült a csodás rockdal, ami a The Boys of Dungeon Lane című lemezen hallható, most pedig én mutatom neked itt a kitekintőben.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintőt hallgatod, amiben most következő dalunk nem más, mint a hivatalos idei FIFA futball világbajnokság himnusza, Die Die. Előadói pedig a világhírű popdíva Shakira, valamint a nigériai énekes Burna Boy. A zene még csupán pár napos, ennek ellenére már rengetegen hallották természetesen. Például a hozzákészült archív felvételekkel tűzdelt klippet két nap alatt több mint 500 000 látták. Maga a világbajnokság egyébként június 11-e és július 19-e között lesz majd, de szerintem erről még bőven jelennek meg majd hírek, ahogy közelednek a mérkőzések. Addig is hangolódjunk együtt a VB-re, tehát Shakirával és Burna Boy-jal, ez a Die Die most a Petőfén.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a kitekintő Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ néhány aktuális legjobb zenéjével. Soron következő nevünk a The Strokes. Az amerikai indie rock együttes 1998-ban indult el a pályán, és azóta is folyamatosan aktív. Ez olyannyira igaz, hogy például idén jelenik meg 7. stúdióalbumuk, a Reality Awaits. Ezen lesz hallható a Going Shopping című zene is, amit ma este én mutatok neked itt a Petőfin. We'll be right back.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Kitekintő Fekete Lacival. Most az őszinte indirok hangzást felváltják a lágy vokálok és az elektronika. A lágy vokálokért nem más felelős, mint Ed Sheeran, míg a poppos elektronikus alapokért Martin Garrix. Az eredmény pedig jó lett méghozzá nagyon, de ennek az ellenkezőjére szerintem senki nem is számított, mivel két nagyon-nagyon tehetséges névvel van dolgunk. Az újdonsághoz egy csodás kisfilm is készült, megható koncertes és ünneplős pillanatokkal. Én ezt is ajánlom mindenkinek itt a Kitekintőben, most tehát szól Martin Garrix és Ed Sheeran közösen a Repeat It. Fogad sok szeretettel!

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar és még egy remek dalra ebben az órában a kitekintő szól Fekete Lacival. Órazáró zenénket a fiatal amerikai énekesnőnek, Gracie Abramsnek köszönhetjük, aki mindössze még csak 26 éves. Az énekesnő idei Daughter from Hell című lemezén hallhatjuk eredetileg a Hit the Wall című dalt. A zene maga május 14-én jelent meg, míg az egész lemez csak július közepére várható majd. Én bevallom, hogy ezelőtt a dal előtt én nem ismertem az énekesnőt, viszont ezek után biztos, hogy követni fogom a munkásságát, mivel zenéi érzelmesek és dallamosak, egy kis melankóliával megfűszerezve. A Hit the Wall már is szól, itt a Petőfin tehát, Gracie Abrams-től.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
0: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Bilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némber kedvié?
1: Hát Isten ments, Kóri.
0: Helyes válasz, fiam.

0: Petőfi Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Van egy srác, nevezhetem így, szerintem nem fog megharagudni miatta, aki az elmúlt évtizedekben a magyar könnyű zenei élet, vagy hát DJ élet olyan meghatározó alakja lett, hogyha DJ-ket kell említeni, akkor az első ötben szerintem 100 emberből 100 fogja mondani a nevét. Velem szemben a stúdióban Lotfi Begi, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm a meghívást, a srácnak pedig abszolút örülök, bár az évek múlását azért én is érzem, de valahol belül én még mindig srác vagyok.
1: Elég régóta ismerjük egymást, legutóbb talán pont a BL kapcsán találkoztunk kint a Hősök.
2: De jó is volt az.
1: Igen, jó munka volt, ott voltál személyesen a meccsen is. A foci rajongásodról majd a későbbiekben beszélünk, viszont azt említettem, hogy az elmúlt évtizedekben a magyar könnyűzenei vagy DJ élet megkerülhetetlen alakja lett. Begi, egy 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt ilyen kis sihederként, amikor belekezdtél ebbe, akkor szerintem te sem gondoltad, hogy ilyen magasra fogod ezt vinni.
2: Eléggé eltökélt ember vagyok, voltam, és remélhetőleg maradok is, tehát hogy megvoltak mindig a célok, és megvoltak a tervek az életemben, és mindig így álltam bele a munkába, de hogyha 20-25 évvel ezelőtt valaki megkérdezi tőlem, hogy akár egy BL döntő fesztiválnak az egyik fellépője lehetek, vagy olyan nevekkel dolgozhatok együtt külföldön és idehaza egyaránt, akik óriás sztárok, akkor nem biztos, hogy aláírom. Hál' Istennek összejött az érezélet.
1: Amikor belekezdtél ebbe, és állítólag te 16 éves korodban már ott álltál a különböző keverők, meg dzsoktárcsák, meg lemezek mögött, akkor még lemezek mögött szerintem.
2: Akkor még lemezek voltak.
1: Szóval, hogy akkor volt előtted egy ilyen pályaív, hogy te hova szeretnél eljutni 20 év múlva? Láttad magad valahol? Tehát, hogy azokat tudtad szemei, lelki szemeid előtt látni, hogy akkor te majd mindenféle stadionokban, mindenféle óriás fesztiválokon ott állsz a DJ pultban?
2: Igazából ez volt a cél, és hát a körülöttem lévő emberek nem mindig hittek ebben, és innen köszönöm ezt nekik, mert amikor én a nagyra vágyó terveimről, álmaimról meséltem nekik, vagy beszéltem róluk, akkor mindig egy ilyen jó van, álmodozzál csak mondatot kaptam tőlük, és ezek mindig adtak nekem olyan motivációt, és plusz erőt, és plusz energiákat, ami arra ösztökélt, hogy igenis végig kell menni ezen az úton. Álmodtam ezekről a dolgokról, igen. Én ezt elképzeltem, és mindig a gondolat teremtő erejét szoktam mondani, ami szerintem működik.
1: Azért volt pár ilyen változás, elég masszív változás az életedben, hogyha az együttesről beszélünk, vagy a szóló karrierről, vagy a különböző együttműködésekről beszélünk, ezek előre megtervezettek voltak, vagy mindig dobta őket a sors?
2: Mindig dobta a sors, de most már azt látom, és azt gondolom, hogy valami, nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, hogy tudatalatti tudatosság. Nem tudom, hogy van-e ilyen, de hogy egyébként tényleg, ahogy te is mondod, mindig ilyen korszakos váltások történtek az életemben, és mindig, amikor valami másba vágtam a fejszémet, vagy valami olyan dolog történt az életemben, ami egy kicsit irányt változtatott, akkor olyan új dolgok érkeztek meg, ami aztán hosszú évekre megint meghatározták az én utamat, irányomat, munkámat.
1: Amikor belekezdtél valamibe, és akkor gondolok itt arra, hogy egy együttesnek a gründolásába, vagy különböző ilyen kollaborációkat méltán népszerű énekesekkel hoztál létre. Azért azok közül 99%-ban, vagy 100%-ban mindegyik slágerré vált, vagy siker lett belőle. Mi a siker titka? Tehát, hogy hogyan tudtak ezek kivétel nélkül mindegyik sláger lenni? Ez azért szem kell, fül kell, vagy nem tudom, az adott énekesnek a hozzáadott értéke kell? Mi kell ahhoz, hogy ha valamit csinálsz, producerként, DJ-ként, akkor azt mindet addig viszed, amíg az nem tudom, az első háromban ott nincs a felesen.
2: Tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen recept, és mindig a napfény íze jut erről eszembe, hogy le volt írva, és meg volt az a recept, és azt nagy becsben tartották, és nagyon vigyáztak rá. Nincsen recept, de egyébként valahol meg van egy recept mégis, hogy hallgass a belső hangodra, hallgass arra, amit a saját ízlésednek megfelelő, a saját értékeidnek megfelelő, és ezek azok a dolgok, amik engem mindig vezettek, és mindig mutatták az utat és az irányt, hogy merre kell menni. Az pedig, hogy ezeknek a munkáknak az eredménye mindig, vagy az esetek többségében siker lett, és a nagy közönség számára is szerethető produktum született belőle, az már csak habatortább.
1: Te mennyire vagy önfejű egyébként az ilyen kollaborációkkal kapcsolatban? Tehát, hogyha jön egy Király Viktor, jön egy Vétek, jön egy Tolvaj René, egy akárki, akkor nincs beleszólásuk, csak az lesz, amit én szeretnék meg, vagy pontosan tudom, hogy mi a sikerreceptje, vagy néha meghallgatod a véleményüket, és átalakítod az ő kívánságuk szerint a már majdnem elkészült dalt.
2: Igazából az évek során én azért nagyon sokat változtam, és lehet azt mondani, hogy komolyodtam, lehet azt mondani, hogy tapasztaltabbá váltam, lehet azt mondani, hogy a sok-sok különböző emberekkel való munka is megváltoztatott. Régen nagyon-nagyon fejű voltam, nagyon kötöttem az ebet a karóhoz, most pedig inkább úgy nézek rá egy-egy ilyen kollaborációra, hogy egy tök jó esély és egy tök jó alkalom arra, hogy a másik félnek a gondolataival, a másik félnek az érzelmeivel, a másik félnek a zeneiségével én is többé váljak, és én is tanuljak belőle.
1: De instruálod őket egyébként, hogyha felvétel van? Tehát, hogy bementek a stúdióba, ha egyáltalán így zajlik, és nem az eredeti dalt veszed elő, és akkor ott állsz, vagy ülsz az üvegfal mögött, és kicsit még érzelmesebben, még egyszer a második sortól légy szíves.
2: Volt erre is példa, de nem ennyire, de általában egyébként meglévő anyagokból szoktam dolgozni, de nagyon sokszor, ha újra veszünk valamit, vagy ha nem éppen remix készül, hanem saját dolgok, vagy közös dolgok készülnek, akkor én is ott vagyok a stúdióba, és megpróbálok azért hozzátenni ez a munkához.
1: Azon gondolkodom, ismerve valamennyire a munkásságodat, majdnem 100%-osan, hogy egyébként ilyen igazán nagy bukó a te pályánon nem volt.
2: Azért volt.
1: Mi?
2: Nem fogom elmondani. Miért hívnám fel rá a figyelmet? De nem, bukó nem, de azért voltak olyan dalok, amihez sokkal nagyobb reményt fűztem, és voltak olyan dalok, amik kisebbet mentek, mint ahogy én azt számítottam, és voltak olyan dalok, amire abszolút nem gondoltam volna, hogy siker lesz, és mégis az lett. És egyébként itt van egy ilyen kis csapda is ebbe az egészbe, mert hogy nyilván, amikor az ember elkezd sikerdalokat készíteni, és az ember elkezdi megtapasztalni azt, hogy milyen érzés, amikor mondjuk egy top 30-as listán ott vagy 10 dallal, vagy milyen érzés, amikor hetekig, hónapokig egy mahasz listát vezetsz, akkor óhatatlan az, hogy bejön a képbe az, hogy a következőnél is ezt szeretném elérni, és akkor elkezded összehasonlítani, és elkezdesz az alapján dolgozni, hogy nem tudom, nagyító alá veszed az előző munkádat, vagy azt a munkát, ami nagyon nagyot ment, és akkor megpróbálsz valamilyen párhuzamot vonni, vagy kinyerni belőle a napfény ízét, a receptet, de ezt nem szabad csinálni. Tehát volt ilyen időszakom, amikor elkezdtem így is dolgozni, de most már úgy vagyok vele, hogy tényleg a belső hangra kell koncentrálni, és arra kell figyelni, és hogyha az sikeres lesz, akkor az már csak egy ilyen
1: havatortám.
2: Igen.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lotfi Begi, zenész, DJ, producer, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Magyarország egyik legismertebb lemezolovasa, producere, zenésze Lótfi Begi ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm a meghívást, nagyon jó itt lenni.
1: Még mielőtt az együttesről beszélünk, ami elég sokáig nagyon fontos szerepet játszott az életedben, azelőtt 16 éves korban állítólag te azt mondtad, hogy akkor én majd meghódítom ezt a bizonyos DJ világot. Hogy jött egyáltalán a zene szeretete az életedben?
2: Egész kicsi korom óta a zene jelen van az életemben. Talán nagymamám révén, aki hegedű tanár is volt, énekelt is, anyukám is valamennyire a zene, ő egyébként hobbiból csellózott. Édesapám filmrendező, nagypapám festő, szobrász, tehát hogy azért a családban a művész vonal az elég erőteljesen benne volt. És már nagyon sok interjúban elmondtam, de ezt nem lehet elégszer elmondani, és nekem ez egy tényleg olyan fontos, nem csak nekem, hanem szerintem nagyon sok ember életében nagyon fontos pillanat volt, amikor a 90-es évek elején megérkezett a Kábel TV Magyarországra, és volt a Magyar 1, a Magyar 2, meg a Cseh talán, és ugye ezek után megérkezett a Világ, és megérkezett az MTV, megérkezett a Super Channel, megérkezett a és még sorolhatnám mennyi ilyen csatorna, és tátott szájjal néztem a külföldi előadók videóklipét. Tehát az egy a mai fiataloknak ezt elmondod, hogy milyen az, amikor sietsz haza az iskolából, csak hogy
1: a WrestleMania-t, vagy a Ray Cox-t
2: vagy lást. A Ray Cox-t lásd, ugye ő az a Most Wanted című műsor volt, vagy éppen mondhatnám a hétvégén a European Top 20-t, ami meghatározta az akkori könnyű zenét, és ott ültem, és videóra vettem ezeket a videoklipeket, csak azért vettem videókazettára, hogy utána átjátszókábellel én már a saját kis kazettáimra olyan sorrendbe tudjam tenni ezeket a dalokat, hogy amikor mondjuk iskola buli van, akkor ezek a dalok úgy kövessék egymást, hogy pontosan tudjam azt, hogy melyik után milyen, és ezzel milyen bulit tudok én csinálni.
1: A zene szeretetét értem, nagyon sokan megmaradnak azon a szinten, hogy akkor szeretik hallgatni a saját ízlésüknek megfelelő zenét. Említetted, hogy volt zenész a családban, komoly zenével, klasszikus zenével foglalkozó, csellót említettél.
2: Cselló, hegedű, engem meg ugye furujával kezdtem, és aztán nagyon sokáig trombitáltam, tehát hogy ezért a komoly zenei vonalon kellett nekem is elindulni.
1: Kb. Egyidősek vagyunk, pár évvel vagy fiatalabb nálam, aki akkor elkezdte a 90-es években ezt a bizonyos DJ-skedést, az úgy kezdte el, hogy volt valami DJ ismerőse, bement hozzá valamilyen klubba, és akkor elleste a különböző technikákat, hogy akkor mit kell csavargatni, mit kell nyomkodni. Neked ez hogy jött? Mert hogyha a furuja, meg nem tudom, akármilyen hangszereket említesz, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor te pontosan megtalálod a cue pontot.
2: Pontosan úgy történt, ahogy mondtad, hogy Gödöllőn a helyi klubba a nyári szünetben szépen lejártam, és minden olyan dolgot elkezdtem segíteni, nem tudom, festettem a falat, a bulik után kivittem a szemetet, tehát hogy ott leessek a klubba, és engedélyt kapjak arra, hogy a pultban lévő DJ pulthoz, vagy a DJ eszközökhöz odaálljak, és aztán szépen ez így jött magától, hogy elkezdtem kipróbálni, elkezdtem szépen megtanulgatni, aztán utána hozta ez magával, hogy keddi bulikat megkaptam nyáron, hát gondolhatod, kedden egy nyári buliba akkoriban szinte alig volt valaki, de az én ismerőseim azért lejöttek, tehát mondhatom azt, hogy tét nélkül viszont már élesben kipróbálhattam azt, hogy mit hogy kell csinálni, és aztán a keddből lett péntek, és a péntekből meg aztán lett szombat, úgyhogy én ezt a szamárlétrát végigjártam, és végigtanultam az egészet, hogy mi fánterem az, amikor mondjuk este 10 órakor beállsz a pultba, és reggel 4-ig szórakoztatni kell a közönséget.
1: Az még egy tök másik rendszer volt, technika ügyileg, hogyha a DJ-knek az életét veszem, még nem írta ki a BPM számot a digitális pult, még meg kellett találni, hogy akkor pont olyan gyorsasággal vagy lassúsággal játszod a következő dalt, még ott lemezeket kellett cserélgetni.
2: Ezt akartam mondani, hogy ott lemezeket kellett venni, tehát hogy annak idején valamire való DJ-t nem engedtek be a pultba, hanem bakelitről játszott, tehát hogy a bakelitet meg kellett venni drága pénzért, és volt, hogy Bécsbe járkáltunk, hogy meglegyenek a friss lemezek, mert a pesti lemezboltok azok a megjelenés beérkezése után, hát hogy is mondjam, az akkor éppen sztár DJ-knek odaadták, hogy tessék, válogassátok le, és a maradékot azt majd kirakjuk a polcra, de hát ez egyébként ennek is sztória van, tehát a sorban álltunk azért, hogy a lerabolt szajrét átnézzük, de hogy tényleg bele kellett tenni a munkát, időt, energiát, és nem kevés pénzt ahhoz, hogy mondjuk egy olyan gyűjteményt össze tudjál rakni, amivel odaengednek a pultba. Ez manapság már teljesen megváltozott, hiszen, és sajnos, ezt azt mondom, hogy sajnos, hogy a zene értéke és a zene elérhetősége talán ingyenessé vált. Tehát, hogyha most bárhonnan beszerzed a zenédet, ráteszed egy 3000 forintos pendrive-ra, és azt mondod, hogy DJ vagy. Nehéz lett a dolog. Úgy mondom ezt, hogy nehéz lett, hogy sokkal könnyebb lett minden, és ezáltal szerintem sokkal nehezebb is lett.
1: Igen, és felhígult a szakma is egyébként, tehát most már minden második ember DJ lett.
2: Hát igen.
1: Vagy legalábbis annak tartja
2: magát. Vagy annak tartja magát.
1: Neked is volt akkor olyan korszakod, hogy úgy élkeztél meg, a csomagtartóból kivetted a két rekket, legalább az egyikben csak a nem tudom lemezek voltak, vagy a CD-k, igen. A másikban pedig a nem tudom két csatornás keverő, meg az akármi más.
2: Így van. A legemlékezetesebb az, amikor még a Bakelit korszakban mondjuk a Fesztiválon a K-hídnál le kellett, vagy még hamarabb le kellett valahol tenni az autót, mert behajtásit azért nem kaptál, és onnan a két nagy kofferral egészen a Parti Arénáig besétálni. Én azt gondolom, hogy koffer nélkül is a Parti Arénáig besétálni az egy komoly feladat volt. Tehát, hogy igen, voltak ezek az idők, amikor keményen meg kellett dolgoznunk azért, és meg kellett szenvednünk azért, hogy aztán közönség elé állhassuk, de ezt én nem cserélném el semmire. Tehát, hogy ez olyan szintű egyfelől szerintem alázatot is tanított, meg egy olyan kapcsolatot alakított ki köztem és a zene között, köztem és a közönség között, amit semmi másra nem akarnék elcserélni.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Lotfi Begi, zenész DJ, zenei producer, egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Yeah.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Sani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lotfi Begi, Magyarország egyik legismertebb DJ-je, producere. Ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Még mielőtt a kompakt diszkóról beszélünk, aminek a házatáján van aktualitás, az imént a klasszik DJ életről beszéltünk, hogy igen, vitted azokat a rekkeket, és be kellett sétálni a rengeteg lemezzel a Szigetre, stb. Neked is volt nyilván olyan korszakod, és szerintem már most jönnek majd mindjárt az élmények, amikor úgy álltál a DJ pultban, hogy minden második ember oda ment, hogy légy szíves, még ezt jázd le, meg azt jázd le, meg amaz jázd le, ne tedd ide, légy szíves az üdítődet, stb.
2: Így van, bár ez az utóbbi időben sokkal többször fordul elő, mert hogy annak idején még én is azért jártam le DJ bulikba, vagy olyan bulikba, ahol DJ-k zenélnek, mert hogy ők mutatták be az új zenéket. Ők válogatták, ők hozták be akár Londonból, akár Berlinből, akár Bécsből az új zenéket, és régen az volt, hogy nem volt ennyire elérhető a zene, tehát az új zenét akartad hallani, azt még nem játszott a rádió, akkor el kellett menned egy olyan buliba, ahol DJ-k pörgetik a lemezeket, és ők mutatták meg ezeket a zenéket, és aztán a klubokból kerültek be a rádióba a slágerek. Tehát, hogy ez egész folyamat meg volt fordítva, és mi akkor azért jártunk le, hogy ezeket az új zenéket hallgassuk, és hát nem volt Shazam, nem volt nálad telefon, nem volt nálad semmi. Ha szerencséd van, akkor ott álltál az első sorban, és megpróbáltad valahogy az éppen forgó lemezről lelesni, hogy ki az előadó, mi a dalcíme. Voltak jó fej DJ-k, például a Budai Imi mindig, amikor éppen valami az aktuális lemezt játszott, akkor sokszor kirakta a tokot oda a plexihez, és akkor azt láttuk, hogy miről van szó. Most ez teljesen megfordult, tehát hogy akik lejönnek bulizni, bár vannak másfajta bulik is, de most a nagyobb közönségről, vagy inkább a mainstream bulikról beszélek, hogy ott a közönség már azt szeretné hallani, amit ő egyébként napjában 150-szer meg tud hallgatni a Spotify-on. Ott a közönség azt szeretné hallani, amit egyébként a rádióban hall. Tehát, hogy és akkor ezáltal mondja is, és tartja is a telefont, hogy ő mit szeretne hallgatni. Aha. És ez most sokkal gyakrabban előfordul, mint régen. Régen azért a közönség azért járt, hogy mit mutassunk nekik valami újat.
1: Hogyha zeneileg közelítjük meg ezt a topikot, azért a 2000-es években rengeteg olyan dal született, amiben lubickoltak egyébként, a 90-es években, 2000-es években a DJ-k, és akkor az EDM-et, meg az Italo Diszkót, meg az akármit vehetem. Manapság az elmúlt 5-10 évben jó, születik egy Presso Macchiato, meg Lady Gaga-nak, nem tudom, valaki átalakít egy dalát, de hogy születnek ma még olyan mennyiségű és olyan jellegű dalok, amiből a DJ-k azt mondják, hogy fú, ezeket muszáj bemutatni, mert nagyon megváltozott a minket körülvevő zenei világ.
2: Sokkal kevesebb, ebben tökre igazad van, sokkal kevesebb, de azért születnek, és hát azért a feldolgozások korát éljük, és ebben azért nekem is jó nagy szerepem van, hogyha mondjuk a hazai dolgokat nézzük, amivel szerintem nincsen baj, mert hogy egyébként a 90-es években is mindig a 80-as években nyúltak vissza, tehát a feldolgozás az mindig egy olyan topik, ami előjön, és ami egyébként tovább viszi a zenét, és ami fönntartja azokat az igazán nagy dalokat, amiknek még helyük van akár 20-30-40 évvel később is a táncparketten vagy a rádiókban. Viszont sokkal-sokkal kevesebb olyan dal készül, akár az elektronikus tánczenében is, ami hogy is mondjam, korszakalkotó, vagy olyan, amire azt mondod, hogy felkapod a fejedet, és az tényleg biztos vagy benne, hogy 10-20 év múlva is itt lesz.
1: Igen, mert hogyha belegondolok, volt egy ATB még valamikor a 90-es, 2000-es években, aztán jött majd egy Bob Sinclair, meg a David Guetta.
2: Pontosan ezek.
1: Innentől én már csak azt tudom mondani, hogy akkor a Snoop Dogg-ot egy-két ember átalakítja, és akkor megvagyunk, de hogy olyan lehengerlő dalokat, mint amit az ATB csinált annak idején, szerintem már nem dobnak piacra.
2: Van egy-kettő, de igen, nyilván ott volt egy ilyen robbanás az elektronikus tánczenébe, és először tört meg az, hogy a táncparkettekről végül ezek a dalok bekerültek a rádióba. Jelen pillanatban David Guettát említeném, aki de ő is csapkod mindenhova, és ő is mindenhez hozzányúl. Bob Sinclairnek pont egyébként nemrég jelent meg egy olyan dal, ami, pont ezt a 2000-es évek hangulatát idézi és hozza. Van, de sokkal kevesebb egyébként.
1: És hogyha átfordítjuk ezt a magyar oldalra, az átalakítások vagy a feldolgozások oldalára, akkor nyilván téged kell említeni. Most jelenleg dolgozol együtt valakivel, mert az elmúlt pár évtizedben, egy-kettő évtizedben azért szinte mindenkinek a legnagyobb slágerét átalakítottad. Melyik volt a legutóbbi Holnap hajnalig vétek? Mik voltak most az elmúlt egy évben?
2: A Holnap hajnalig volt az, ami azért is különleges, mert hogy a Neoton dalaihoz nem nagyon lehet hozzányúlni, de ennek a dalnak volt egy külön apropója, ugye Pásztor Laci, aki Neotonnak tagja volt és dalszerzője is volt, neki a 80. születésnapjára valójában ez egy meglepetés ajándék volt, és én úgy szeretek egyébként dalokhoz hozzányúlni, hogyha hozzá is tudok tenni, tehát itt is az történt, hogy a refrént megtartottuk, és kerültek bele új verzék, és kerültek bele új részek, és ez meglepően nagyon nagy siker lett. Én azt gondolom, hogy csak ha magamból indulok ki, nagyon sok olyan feldolgozás volt, amire én azt hittem, hogy az eredeti. És aztán utána kiderült számomra, hogy nem, ez feldolgozás, és visszamentem az eredetihez, és úgy ismertem meg az eredeti előadónak akár az életművét, vagy a diszkográfiáját, tehát hogy ebben van egy ilyen dolog, ami összeköti a jelent és a múltat.
1: Friss dalokból, az elmúlt, nem tudom, 5 évben született dalokból, és most a magyar zenei közeg azért már nagyon más, mint 20 évvel ezelőtt. Friss dalokból érdemes lenne bármit átalakítani, vagy nem tudom, egy kicsit alátenni valami rád jellemző zeneiséget, tempót?
2: Nagyon sok ilyen is volt, tehát hogyha mondjuk a Rúzsa Magdi Szerelem című daláról beszélünk.
1: Nem rá gondolok, mert a Rúzsa Magdi az kb. Ismerjük az ő munkásságát, és akkor most mondok egy-két nevet. Remélem nem sértődik meg senki. Figyelj, nem tudom, egy Azariával összeállni, egy Pamkutyával összeállni, egy Dessel, stb. Ilyenekre gondolok.
2: Pont egyébként a Pannonia című dalból csináltam egy olyan verziót, ami ez tök érdekes, saját felhasználásra készítettem belőle egy verziót, mert hogy egyébként annyira szereti a közönség, és egyébként tényleg tökéletes, tök jó dal, de hogy az eredeti verziót és az eredeti tempót én azért nem tudom lejátszani, mert valamilyen szinten szertágazó a stílus, amit képviselek, de én szeretnék egy bizonyos BPM szám és stílus között megmaradni, tehát hogy azért, mert szereti a közönség, nem fogok elkezdeni, nem tudom, ilyen R&B és hip-hop tempóba játszani. Van olyan is, amikor ezt játszom, mert régen nagyon sok ilyet játszottam, de azok a különleges bulik. Szóval, hogy egyébként érdemes, meg hozzá lehet nyúlni, de ahogy te is mondod, az új generáció az egy teljesen más szabályrendszerben, a saját szabályrendszerükben mozognak, és szerintem ők annyira nem élik a remixeket.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lotfi Begi, zenész, zenei producer, DJ, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik, hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kis fiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Lotfi Begi, zenei producer, DJ ül velem szemben a stúdióban, és hát a box ringek nagy mestere. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy
1: van még mindig box az életedben, ugye?
2: Abszolút, abszolút.
1: Hobbi jelleggel, vagy kicsit komolyabban veszed?
2: Nekem ez egy nagyon érdekes váltás volt az életemben, mert amikor a felkérés erre a Starbucksra megérkezett, akkor egy ilyen huszárvágással teljes mértékben megváltoztattam az életemet, és hát most már 550 napja, hogy nem nyúltam alkoholhoz, és ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert nem mindig csak a jóról kell beszélni, és nem mindig csak arról kell beszélni, hogy minden csodálatos, minden happy, minden nagyon jó, azért ennek az életmódnak vannak árnyoldala is. Nem azt gondolom, hogy egy olyan szinten lettem volna, ami problémás, de azt gondolom, hogy mégis

0: és picit a munkámból kifolyólag elfogadottabbá vált magammal szembe az, hogy ha buli van, akkor iszom. És pont a box hozta meg ezt a változást, aminek csak pozitív hozadékát érzem, és elképzelni nem tudom, hogy milyen volt az életem sport nélkül azelőtt, úgyhogy megmaradt a box az életemben, és ha nem is olyan intenzíven, mert a felkészülésem alatt azért heti legalább 4-5-szer elmentem edzeni, nem ennyire, de azért heti 3-szor továbbra is járok boxolni, sportolni, futni, úgyhogy valami kikerült az életemből, valami bekerült az életembe.
1: Bekerült az életedbe, és benn maradt az életedben. Van egy másik dolog, ami benn maradt az életedben, vagy újra felmerül az életedben. 2008-ban jött létre egy együttes, ami hát elég szép pályát futott be az első évadában, talán fogalmazza ki, még Eurovíziós dalfesztiválon is voltatok, és akkor újjá alakul, vagy akkor most összeállunk gyorsan, vagy egyáltalán megszűnt az együttes, vagy mi tört?
0: Az a helyzet, hogy nagyjából 8 évvel ezelőtt a kompakt diszkóból én kiléptem, de nem történt így semmi olyan, hogy nem tudom, személyes ellentét, vagy összevesztünk volna, vagy összebalhéztunk volna, hanem egész egyszerűen én a kompakt diszkó mellett elkezdtem a saját szóló dolgaimat csinálgatni, és az időmben nem fért bele az, hogy mind a kettővel foglalkozzak, és hát meg kellett hoznom egy döntést, ami akkor az volt, hogy akkor én kilépek a zenekarból, és a szóló dolgaimra koncentrálok, és hát ez megtörtént, a zenekar az valójában nem oszlott föl, tehát a kompakt diszkó az volt, ez alatt az idő alatt is kevésbé volt aktív, mindenkinek megszülettek a gyerekek, mindenki kicsit családapa üzemmódba váltott, de hogy ez alatt az idő alatt is jelentek meg dalaik, talán a Hősökkel volt egy dal, ami nagyon nagy siker lett, nagyon sokat ment, az talán ma ha első is lett az a dal, tehát hogy meg koncerteztek is, és aztán ugye jött most ez a felkérés, mert hogy 14 év után Magyarországra látogat a Duran Duran zenekar, és a szervezők azt gondolták, hogy milyen jó lenne, hogyha a kompakt diszkó lenne a felvezető vagy az előzenekar, de ők úgy kerestek meg minket, hogy mi lenne, hogyha az eredeti felállásból lépnénk színpadra. Én ezen gondolkodtam egy kicsit, nyilván ez az időszak egy nagyon sűrű időszak az életembe, de nagyon jó ötletnek tartottam, felhívtam a srácokat, és ez a telefonbeszélgetés ez úgy zajlott, mintha nem telt volna 8 év. Tehát, hogy ugyanott tartunk, és ugyanolyan a viszony közöttünk, ami egyből abba az irányba vitte ezt az egészet, hogy akkor miért ne csináljuk, és miért ne álljunk színpadra. És hát azért mégiscsak arról van szó, hogy egy Duran-Duran előtt lehet a színpadra állni, és az a színpad hol van? A Papp László Sportarénában. Tehát, hogy ezek egy olyan dolgok, amin az ember egy picit gondolkodik, aztán nem gondolkodik, hanem azt mondja, hogy csináljuk.
1: Ott játszottál már egyébként?
0: Persze, többféle rendezvényen voltunk, a Fétlesz előzenekar, ugyanígy a kompakt diszkóval, aztán volt Mayday, ahol felléptem, az Eddával is felléptem, tehát, hogy így voltak.
1: Most már itt az ideje egy saját önálló koncertet adni.
0: Egyébként igen.
1: Begi az arénában.
0: Igen, Begi az arénában.
1: Jó, nem sokára koncert, kompakt diszkó újra, a tagjai között üdvözölhetnek erre a bizonyos koncertre, előzenekar lesztek. Playlist meg van már?
0: Az van, hogy az előzenekari pozíció az azért az nem mindig a legkönnyebb pálya, hiszen a közönség azért van ott, hogy a nagy kedvenceit lássa. Egy ilyen nagy volumenű turnénál és egy ilyen koncertzenekarnál, mint a Duran Duran, valószínűleg a színpadon is korlátozottak lesznek a lehetőségek, ami teljesen normális. És hát az idő hossza se olyan, ahol az ember teljesen kibontakozhat, úgyhogy ezeket a dolgokat figyelembe véve inkább azt gondolom, hogy ez egy ilyen számunkra egy ilyen kis örömünnep lesz, és egy olyan lehetőség, ahol hosszú-hosszú évek után újra együtt állhatunk a színpadon, és örömzenélhetünk. De egyébként tényleg azokat a dalokat fogjuk elővenni nyilván, ami közönségkedvenc, amit ismernek. Pont most néztem meg, ugye elkezdtem azért nézegetni, hogy miből kell válogatnunk, és és öt nagy lemezünk készült, tehát azért van miből válogatni.
1: Hogyha már Durán-Duránt említjük, és visszamegyünk a 80-as, 90-es évekig, a te zenei munkásságodat ismerjük, de amikor tini voltál, említetted, hogy mentél haza, nézted az MTV-t, meg a Super Channel-t, stb. De mit hallgattál egyébként? Durán-Durán volt benne, Queen nyilván volt, Michael Jackson, nem tudom, mondom tovább, Meatloafot hallgattál például?
0: Őt pont nem. Az engem, és I Would Do Anything For Love című dalával ki lehetett kergetni a világból, mert nem értettem, hogy akkor ez most egy opera, ez egy színházi jelenet, de mégis ott voltak a gitár témák, ami, meg voltak rockos, dinamikus részek. Ez nagyon érdekes, hogy ezeket mind hallgattam, amit mondtál. Michael Jackson alap és örök kedvenc, Queen imádtam. És akkor itt jön a csavar az egészben, hogy a múlt heti Metallica dupla, az nekem a 28. és a 29. Metallica koncerten volt, tehát hogy én, ahol járnak Európába és jönnek turnézni, oda én megyek, sőt, mi több, amikor legutóbb voltak, tehát nem mostanában, előtte voltak Magyarországon, akkor abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én adhattam át nekik a platina lemezt, tehát hogy óriási Metallica fan vagyok, óriási Guns N' Roses fan vagyok, emellett az R&B hip-hop szintén nagyon közel állt hozzám, Michael Jackson-t hallgattam, és akkor bejött az életembe a techno és az elektronikus tánczene, és akkor még ott van, hogy Depeche Mode, Durán-Durán, tehát hogy nem tudnám ezt egy ilyen kisebb halmazba csoportosítani.
1: Utolsó utáni kérdés most már a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Újra belépsz tehát a tagok közé, hogyha a kompakt diszkóra gondolunk, mert ugye előzenekar lesznek a Durán-Durán kapcsán, amikor játszanak majd itt az arénában. Beszéltünk zeneiségről, beszéltünk kollaborációkról, egy dologról nem beszéltünk még, hogy te nyilván nem éreznéd jól magad egy ilyen Újpest-Fradi meccsen, hogyha az Újpest szurkolók között kellene ülni.
0: Volt már rá példa, képzeld el, a nem is tudom melyik derbin, az utolsó utáni pillanatban találtuk ki, hogy megyünk, és akkor Curtisnek köszönhetően kaptam jegyeket a VIP-ba, de hát az Újpest stadionban, a VIP-ba is mindenhol újpestiek ülnek, úgyhogy ez nem egy kellemes dolog.
1: A Fradival te járkálsz néha ide-oda, nem? A csapattal elmentek, és akkor neked kell a srácoknak meccs előtt játszani a fél órás bemelegítő szettet?
0: Volt már erre példa, hogy, de az itt a grupomában szokott lenni, volt már erre példa, hogy a pályaszélén a hangulatot én indítottam el, és a bajnokavatókon üzeneltem, készítettünk Fradi lemezt, akkor az MVM domba mutattuk azt be, tehát hogy a Fradi az egy másik nagy szerelem az életemben, és hát hogyha az idő engedi, akkor megyek is mindenhova idegenbe.
1: Utolsó utáni kérdés most már a végére, tart a világbajnokság. Szerinted ki nyer?
0: Hú, de nehéz kérdés. Egyrészt azért, mert hogy nagyon sok olyan csapat is bekerült, akik hát hogy is mondjam, gyengébecskék, ugye 48 csapatról beszélünk, és hát vannak itt olyan csapatok is, ahol olyan vezéregyéniségek vannak, akik utoljára léphetnek pályára, és ezért ez hajtja őket, és a Cristiano Ronaldónak azért nagyon hiányzik a VB arany a trófáinak listájáról. A másik oldalon pedig Argentína beléphet egy olyan klubba, egy olyan felsőházba, ahol csak két csapat van, ugye a brazilok és az olaszok azok, akik egymás követően két világbajnokságot meg tudtak nyerni. Ugye az argentinok nyerték az előzőt, nekik most nyilván ez a cél, hogy ők is bekerüljenek ebbe a díszes társaságba, és hát ott Leo Messinek is az utolsó VB-je. Nagyon érdekes lesz, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó meccsekre számítok, főleg a csoportkörök után, és hát ott van Irán, aki bár hányottatott sorssal jutott ki a VB-re, de azért valahol nagyon szurkolok nekik.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Magyarországon termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai kedvencekkel, különlegességekkel a fedélzeten indítjuk is a péntek hajnalunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Június 26-a van, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, üdv a fedélzeten. Fluidia elérkezik már is a Sirius csapata, ez a Hova mernék?
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.